Kegyelem Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 21-én, kett késő éjszakai homokóra műsorunkban, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hernádi Gyula, magyar író és forgatókönyvíró gondolatával köszöntöm Önöket, aki 2005. július 21-én hunyt el ugyanezen a napon. És így szól. A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat a következő 3 órában. Az első órában Liszt Ferenc klasszikus műveit hallgatjuk meg. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve a keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik egyben utolsó órában a múlt heti zenélő köntős komoly zenei rovatunkkal sugározzuk, melyet Nagy Ibolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 3 órában. A következő percekben pedig Liszt Ferenc klasszikus művei csendülnek fel.

0: feladnánk ezt a pályát szerintem.
1: És a pihenő napokon, a hétköznapokon hogyan töltekezik fel, honnan meríti az erőt?
0: Több dolog is van, ami engem föltölt. A barátaim, ők nagyon. Aztán a testmozgás, és hát a vallás, az Istenbe vetett hit is nagyon fontos, az is nagyon-nagyon föltölt. Illetve én nagyon szeretek zenét hallgatni, ez igazából változó, hogy mikor mit. Komoly zenétől a könnyű zenéig mindent meg szoktam hallgatni. Hát nagyon szeretek olvasni, illetve nyelveket tanulni, úgyhogy engem ezek is feltöltenek a mindennapokban.
1: Többször szóba került az Isten hit, és ez az Isten hit, vagy az isteni útmutatás, vagy Isten segítő keze, ez hogyan jelenik meg a szolgálatában, ami szintén segítő, hiszen emberi életeken, embereken segít?
0: Hát nap mint nap érezzük szerintem, még azok, akik kevésbé vallásosak is. Nap mint nap találkozunk ilyen kisebb-nagyobb csodákkal. Vannak olyan dolgok, hogy például már teljesen lemondunk egy ember életéről, és akkor az utolsó pillanatban megfordul a dolog, és fölépül a beteg. Sokszor a csodával határos módon sikerül visszahozni egy-egy embert a minőségi életbe, mert hát ez is fontos, hogy minőségi életet tudjon élni a beteg, és hát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jelen van a mindennapokban. Meg hát azt is egy isteni csodának gondolom, hogy ilyen terhelés mellett mi ezt így bírjuk, és erőt kapunk nap mint nap, hiszen hát nagyon sok éjszakás műszakunk van, hétvégénk, ünnepnapok is ugye munkával telnek, de hát én úgy érzem, kapunk felülről erőt hozzá.
2: Dr. Bíró Lajos, a debreceni Kenézi Gyula Kórház sürgősségi betegellátó osztályának belgyógyász szakorvosa. Több évig mentőzött, így nagyon sokszor tapasztalhatta meg, hogy milyen is a krízis helyzet. Melyek a leggyakrabban előforduló balesetek, mit tegyünk, hogyan kérjünk pontosan és jól segítséget, hogy időben érkezzen a mentő. Hogyan van jelen Isten a mindennapokban? Többek között erről is szó volt az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy ikei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Buzogány Emese, kolozsvári kórház lelkész mesél a továbbiakban egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről és megtalálásáról, valamint szó lesz megerősítésről, reménységről és bizalomról is.
3: A böjti időszakban láttam egy videoklippet az interneten, amely arról szólt, hogy egy fiatal lány, gyönyörű fiatal lány balesetet szenvedett. Éjszaka autóval mentek hazafele a munkahelyéről, és felborult az autó. Ha jól értettem, akkor egy vagy két utitársa meg is halt, ő pedig ebben a balesetben elveszítette az egyik lábát. És részletesen elmondta azt, hogy milyen mélységeket járt meg, amikor rájött arra, hogy elveszítette a lábát, le kell vágni az összeroncsolódott testrészt, és hogy utána féllábuként kell élnie. És részletesen elmondta azt is, milyen módszerrel tudott lábra állni. A felvétel úgy készült, hogy már megvolt a műlába, és rövid nadrágot viselt, nagyon jól látszott az ép lába is, meg a műlába is, és elmondta azt, hogy elég hosszú folyamat volt, amíg a tagadásból, a gyilkos öniróniján és humorizáláson keresztül eljutott arra a szintre, hogy azt mondja ma, ha egy jó tündér megkérdezné, adja-e vissza a lábát, a műlából legyen újból a saját lába, ő valószínűleg azt válaszolná, hogy ne tegye meg, mert olyan lelki folyamatokat élt át ebben az állapotában, amelyeket egészséges állapotában nem élhetett volna meg. És ma úgy értékeli ezt a lelki fejlődést, lelki érést, hogy mindennél fontosabb volt az életében. Más szemmel nézi a saját életét, más szemmel nézi a világ eseményeit, az élet célját elég világosan, pontosan látja, és e cél szerint éli a mindennapjait. És ez olyan kincs számára, hogy a jó tündérnek így válaszolna, hogy hagyja meg neki a műlábat, mert jól van ez így most már. Azt a folyamatot élte meg, amit talán a Zsoltár író is valamilyen szinten megfogalmazott a 76.

0: harmadik zsoltárban ezt olvassuk, hogy én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Réka, a lány abban az állapotában rátalált Istenre a mélységében, arra az Istenre talált rá, aki a magasságba vitte őt, és aki megértette vele, hogy a földi életben az igazán fontos az, hogy vele élő kapcsolatban legyünk, és az ő dicsőségét tükrözze az életünk.
1: Úgy gondolod, hogy akik ilyen súlyos balesetet szenvedtek, illetve bármilyen más balesetet szükség, hogy átessenek ezeken a folyamatokon, ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az élet céljukhoz is, Istenhez is szükségesek ezek a folyamatok, hogy átessenek rajta? Meg kell élni ezeket?
0: Nem feltétlenül. Minden embernek egyedi életútja van, és különbözőképpen szólít meg minket Isten, pontosan úgy, ahogyan mi meg tudjuk hallani az ő hangját. Ő ismer bennünket egyen-egyenként, és ő tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk tőle. Mindenkihez, a saját egyéniségéhez, személyiségéhez mérten szól, és lép közel. Természetesen olyan esetek is vannak, amikor a baleset nagyon megkeményíti az embert, vagy annyira lesújtja a családtagokat egy hozzátartozójuk elvesztése, hogy teljesen a szomorúság zónába, a bánkódás zónába tolja az életüket ez az esemény, és nem tudnak onnan kijönni. Nemrég beszélgettem egy kórházban fekvő pácienssel, akinek az unokája abban a balesetben hunyt el, ami a tavaly Olaszországban történt, a magyarországi tinédzsereket szállító busz felborult, és ugye nagyon sok gyermek meghalt. Az ő unokája is abban a balesetben elveszítette az életét, és elmondta azt, hogy miként él a család azóta. Egyáltalán nem könnyű nekik, és ezt meg lehet érteni. A szülőket pontosan az Istenbe vetett hitük segíti, de nyilván, hogy nem igazán tudnak felszabadultan és örömteljesen élni azóta. Egy ilyen hirtelen haláleset, különösen ha gyermekről van szó, így pecsételi meg a családok életét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen a fennvalóval, mert csak ő segíthet, csak ő tud erőt adni ezekben a helyzetekben, és csak így lehet kibírni ezeket a történéseket, baleseteket. Nagyon fontos a református egyházunkban a Heidelbergi KT-ból az első kérdésre adott felelet, hogy tudjuk, hogy Isten akaratán kívül még egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. A földi élet ilyen, hogy elég gyakran vannak balesetek is, és jó, ha a balesetet szenvedők, ha életben maradnak, illetve hozzátartozók tudják, hogy az sincs Isten tudtán kívül. Ott is jelen van Isten a balesetek idején is, és a balesetet követő órákban, napokban, hetekben, években is. Ő az, aki igazán megerősíthet minket. Egy nyugat-európai lelkész tartott felkészítőt nekünk, ő maga sürgősségi esetekben nyújt lelki gondozást. Nagyon sok nehéz esetet mesélt el, és ő is arra törekszik, hogy a balesetet átélt személyek minél hamarabb kikerüljenek a sok hatás alól. Az ő nyugodt szavaival és a jelenlétével, sokszor csak a csendes jelenlétével próbál segíteni a bajba jutott embereknek, hogy tudják átvészelni ezeket az órákat. Reméljük, hogy tájainkon is akadnak majd olyan vállalkozó szellemű emberek, akik próbálnak segíteni így módon a bajba jutott embereknek.
1: Buzogány Emese kolozsvári kórházlelkész mesélt az elmúlt percekben egy súlyos balesetet átélt személy élet és Isten kereséséről, valamint megtalálásáról. Szó volt még megerősítésről, reménységről és bizalomról is. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a balesetek voltak. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnus. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A Penele támogatja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek elfogadását és rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását. Romániában a legdrágább a villamos energia. Ma több tízezer tanár vizsgázik. Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését. Az előrejelzések szerint ma felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt országos vezetősége felhatalmazta az alakulat képviselőházi és szenátusi frakcióit, hogy támogassák az országos helyreállítási terv végrehajtásához szükséges 6 törvénytervezet elfogadását, valamint egy rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását jövő hétre. A párt tegnapi közleménye szerint a helyreállítási tervhez kapcsolódó 6 tervezetből 4 már a parlament előtt van, a másik 2 pedig a társadalmi egyeztetés utolsó szakaszában tart. Terveik szerint az integritási jogszabály tervezetét ma nyújtják be a képviselőházhoz, a közalkalmazotti bértörvény tervezetét pedig holnap a szenátushoz. A jogszabályok elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy Románia megkapja az uniós helyreállítási mechanizmus keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó mintegy 3 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást. Emlékeztettek. A Penele szerint az új bértörvénynek összhangban kell lenni az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételekkel. A Penele szerint az új bértörvénynek összhangban kell lenni az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételekkel. Ugyanakkor figyelembe kell vennie az állami költségvetés teherbíró képességét is. A már működő vízerőművek korszerűsítésére és ne a kommunista időkből örökölt vitatott megítélésű beruházások befejezésére fordítsa a hidroelektrika fejlesztési forrásait. Ez követeli egy új petíció kezdeményezői az Energiaügyi Minisztériumtól. A civilek szerint a július 30-ai részvényi közgyűlésen dől el, hogy a következő 4 évben milyen beruházásokra költi az energiatermelő vállalat a pénzét, ezért most próbálnak társadalmi nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Országos petíció indult annak érdekében, hogy a hidroelektrika 2027-2030-as beruházási stratégiájában a már működő vízerőművek korszerűsítése kapjon elsőbséget a több évtizede félbehagyott vízenergia projektek befejezésével szemben. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy július 30-án a vállalat részvényeinek közgyűlése, amelyen a többségi tulajdonos román államot az Energiaügyi Minisztérium képviseli, dönt a következő 4 év beruházási prioritásairól. A petíció szerzői szerint most dől el, hogy az állami energetikai vállalat továbbra is jelentős összegeket fordít-e a kommunista diktatúra idején megtervezett vízerőművek befejezésére, vagy inkább a már működő létesítmények modernizálására koncentrál. A kezdeményezők egyik fő érve, hogy a meglévő vízerőművek korszerűsítése sokkal nagyobb hasznot hozhat, mint a régi beruházások folytatása. Szerintük a modern turbinákkal és generátorok beépítésével ugyanannyi vízből több villamos energia állítható elő, miközben az erőművek élettartalma is évtizedekkel meghosszabbodik. Több mint 37 ezeren vehetnek részt a határozatlan idejű pedagógusi álláshelyekre kírt versenyvizsgai írásbeli fordulóján, közölte tegnap az Oktatási Minisztérium. A vizsgára azok jelentkezhetnek, akik a tanórai szakmai ellenőrzésen, vagy a gyakorlati vizsgán legalább 5-ös osztályzatot értek el. Közülük 7510 az idei tanév végzősei, pedagógiai középiskolát, posztliceumi képzést, egyetemi alapképzést, mesterképzést, vagy pedagógus képző programot fejeztek be. Idézi a közleményt az Agile Press hírügynökség. A ma reggel 9 órakor kezdődő írásbeli vizsgát 117 vizsgaközpontban rendezik meg Románia, 41 megyéjében és Bukarestben. A dolgozatokat digitálisan javítják ki. Az első eredményeket július 28-án, a végleges eredményeket pedig augusztus 4-én teszik közzé. A határozatlan idejű pedagógiai állások elosztására augusztus 5-én és 6-án kerül sor. Polgár Judit nem vállalja felkérését a köztársasági elnök pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Rendkívül hálás érte. Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független. Pártok felett álló jelöltet kér fel köztársasági elnöknek. Írta a közösségi oldalán. Hozzátette, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Tette hozzá Polgár Judit. Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Szögezte le, majd közölte, hogy az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, de meleg időre számíthatunk. Eső nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Ézsaiás próféta könyve, 66. részének 10. verse. Mikor pedig már közeledt az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 37. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Legyen Ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
9: www.agnusradio.ru
8: Közösségünk honlapja.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 98. Zsoltár versei alapján szól ma hozzánk, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Képmutató és Keresni című részeket felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a 98. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ahogy olvassuk a Zsoltárt, egyre inkább úgy érezzük, hogy bennünk is megszületik ez a lelkesedés, hogy dicsérjük Istent, énekeljünk Istennek. Mert ez az egész Zsoltár úgy magával ragad bennünket. Szinte már ott van a mi ajkunkon is a dicséret. De a kérdés is talán ott van, hogy hát miért dicsérjük Istent. A Zsoltárban erre több választ is kapunk. Elég konkrét okokat sorol fel a zsoltáros. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű és közismert igazság az, hogy azért dicsért az Istent, mert csodákat tesz. Valószínűleg tudjuk, hallottuk és tapasztaltuk is mindnyájan, hogy Isten csodatevő úr, aki képes olyan dolgokra is, ami az emberi elmét, az emberi lehetőségeket meghaladja. Nem úgy általában, hanem nagyon konkrétan, nagyon kézzelfoghatóan cselekszik olykor az Isten. Nem csak a mások életében lehetnek ilyen csodák, hanem a saját életünkben is megtapasztalhatjuk. És nem csak a múltban volt ő csodákat tevő Isten, hanem a jelenben is ezt teszi velem és velünk. Megtapasztalható, átélhető a csoda. El is van készítve számunkra sok olyan csoda is, amit most még el sem merünk képzelni. A második ok Isten dicséretére az, hogy ő szabadító Isten. Olyan csodálatosan mutatja be nekünk a Szentírás Isten szabadítását. Többször, többféleképpen átélhette ezt az Ószövetség embere, hogy Isten mit meg nem tesz azért, hogy megszabadítsa a bűnben kínlódó, sínylődő embert. Aztán ott van a beteljesülés, így mondhatni, Jézus Krisztus szabadító munkájába. Először csak Izrael népe, majd minden nép részese lehet az Isten szabadításának. De talán a legfurcsább dolog, amit ebből a Zsoltárból hallunk, az az, hogy azért újjongjunk, azért dicsérjük, azért énekeljünk az Istennek, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Ha van nekünk fájó pontunk az életben, akkor az nagyon sokszor az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak a megtapasztalása. Hogy valahol igazságtalanul bántak velem, hogy méltánytalanul tettek félre, állítottak hátrébb, vagy döntöttek egy-egy ügyemben. Istennel kapcsolatosan azt mondja a Zsoltáros, hogy eljön, hogy ítélkezzen a földön, de igaz ítélettel, igazságosan és pártatlanul. De vajon tényleg ez az, ami bennünket Isten dicséretére indíthat? Nem feltétlenül ez az első reakciónk, mert tudjuk, hogy nem csak azok felett fog Isten igazságosan ítélni, akiket mi magunk is talán ítéletre méltónak tartunk, hanem az egész föld felett igazságosan ítéli meg a világot, és pártatlanul a népeket. Olykor örvendenénk, olykor mi magunk kérjük, hogy Uram, tegyél igazságot. Uram, bánj el azokkal, akik velem is elbántak. De amikor újongunk, örülünk annak, hogy Isten ítélni jön a földre, akkor ez az örvendezés és újongás csak Jézus Krisztusban lehetséges, aki elfedezte minden bűnünket, és a megváltás által Isten előtt megigazulva állhatunk meg. A Zsoltár úgy hívhat örömre az Isten ítélete felett, ha előre tekintünk a megváltásra.
És micsoda őszinte örömre indít bennünket, amikor Isten lelke nem csak meggyőz bennünket a bűneinkről, de rá is mutat a keresztre, ahol a bűn Krisztusban megítéltetett. Örvendezzünk és újongjunk, mert nem az ítéleté, hanem a kegyelemé az utolsó szó. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ma is kegyelmesen nézel le ránk. Már az, hogy felébredtünk, hogy munkálkodhatunk, hogy levegőt vehetünk, mind-mind a te kegyelmednek jele. Arra kérünk, hogy segíts bennünket ebben a hálaadó életmódban elmélyülni, még inkább a te csodáidat, a te szabadításodat, a te kegyelmedet dicsérni minden nap. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Hajdó Tíme a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 98. Zsoltár versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink címszavakban. Mezőség lelke és a Szamosmente kincsei kiránduláson jártak a nyugdíjas lelkipásztorok. Rád is szükség van. Motorral, közösségben, Krisztussal. Élhetsz örökké. Idén 7. alkalommal szervezik meg a Válts irányt, Ike Fesztivált. 300 év felekezetközi békességben, Fiat falván. És most következzenek híreink részletesen. A mezőség lelke és a Szamosmente kincsei kiránduláson jártak a nyugdíjas lelkipásztorok. Az út már az indulás pillanatában mély lelki tartalommal párosult. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet. Ez volt az alkalom indító igéje, majd közös imádság és ének vezette fel a kirándulást, derül ki Rácz Sándor nyugdíjas lelkipásztor által küldött beszámolóból. Az úton a résztvevők felidézték a mezőség jeles szülötteit, köztük Szabédi László irodalmát és gróf Bethlen István egykori miniszterelnököt, aki egykor Mezősámsodon is élt és gazdálkodott. A kirándulók az első állomáson, Pusztakamaráson a Kemény családról és a báró Kemény Zsigmondról hallhattak előadást, Ötvös Józseftől, majd Sütő András emlékházát tekintették meg. Cegénél elhaladva Vas Albert szellemi örökség előtt tisztelektek, Nagy József Levente előadása és Lőnc István szavalata révén. A kirándulás központi helyszíne szék volt, ahol a látogatók Rácz Sándor kalauzolásával mélyültek el a település gazdag történelmében és hagyományaiban. A helyi református templom és a központi emlékmű megtekintése, ahol Sallai Márton helyi lelkipásztor gondolatai és Kányádi Sándor Fekete-Piros című verse csendült fel, a résztvevők megemlékeztek a falu egykori holland jótevőjéről is. Különleges élmény volt emlékezni Michael van Lagenfeldre, Szék Holland Mihályára, aki egy csodálatos gyűjteményt hagyott hátra, megörökítve a múltat és Szék hagyományait. A csoport mellett Szövérfi Zsuzsan jó voltából a Motivum Egyesület széki tiszta szobáit is megcsodálhatták, majd a híres széki nádas megtekintése után a helyi panzióban költötték el az ebédet. A délutáni program szintén rendkívül gazdag, kulturális és építészeti látnivalókat tartogatott. Az esemény zökkenőmentes megvalósulását a nyugdíjpénztár anyagi támogatása is segítette, de a résztvevők számára a legnagyobb értéket a közösen megért testvéri szeretet jelentette. A közösség tagjai végül egyetértésben és mélységes hálával zárták a napot, valva, hogy a csodás időért, az erőért és az együttlétért egyedül Istené a dicsőség. Rád is szükség van. Motorral, közösségben, Krisztussal. Már messziről hallatszott, hogy ezen a vasárnapon valami különleges készül Bika falván. A gyerekek ámuló tekintettel nézték a hosszú sorban érkező motorokat. Volt, aki közelebb merészkedett, hogy jobban szemügyre vegye a kromozott alkatrészeket, mások a sisakokat csodálták, és szinte mindenki mosolygott, amikor egy-egy motor felmorajlott. A levegőben benzinillat, motorhang és izgatott beszélgetések keveredtek. Az ember érezhette, itt nem csupán motoros találkozó kezdődik, hanem egy olyan nap, amelynek középpontjában az örömszerzés áll. A program akadálymentes istentisztelettel folytatódott, ahol Jézus szavai álltak a középpontban.
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igehirdetés különösen közel hozta ezt az üzenetet a motorosok világához. Elhangzott, hogy minden motoros szereti a szabadságot. Ugyanakkor minden tapasztalt motoros tudja, a szabadság nem azt jelenti, hogy nincs út. Éppen ellenkezőleg. A biztonságos út teszi lehetővé az igazi szabadságot. Így van ez az életben is. A nap legmeghatóbb része az volt, amikor elkezdődtek az élménymotorozások. A motorosok egymás után vitték el egy rövid körre a speciális igényű vendégeket, gyerekeket és mindenkit, aki szerette volna átélni ezt az élményt. Néhány perc csupán mégis olyan percek, amelyek sokak számára életre szóló emléké váltak. A nap végére világosan látszott, hogy ez több volt egy egyszerű motoros rendezvénynél. A speciális igényű résztvevők és a gyerekek mosolyából egyértelműen látszott, hogy olyan élménnyel gazdagodtak, amelyet még sokáig magukkal visznek. De ugyanilyen beszédes volt a motorosok arca is, látszott rajtuk, hogy számukra is ajándék volt ez a nap, mert az öröm, amit adhattak, hozzájuk is visszatért. Élhetsz örökké. Idén 7. alkalommal szervezik meg a Válts irányt IKE Fesztivált. A.P. Trajé Lukász, főszervező, hangsúlyozta, hogy a fesztivál nem csak a hívőknek szól, hanem mindenkinek, akiben kíváncsiság, kérdések, kétségek vagy keresés él. Bár a programok nem feltétlenül adnak kész választ mindenre, a szervezők hiszik, hogy a találkozások és beszélgetések olyan folyamatokat indíthatnak el, amelyek hosszú távon is meghatározzák a résztvevők életét. Ezt a célt szolgálja az idei központi motto is, az Élhetsz örökké, valamint a fesztivál vezérigéje is, amely a 139. Zsoltár 24. verséből választottak, és így szól, és vezess az örökké valóság útján. Az 5 nap során a fiatalok, most szabadon, tudatosan, másként és mindörökké, napi témák mentén mélyülhetnek el a gondolatokban. Az 5 napos rendezvény rendkívüli színes programkínálattal készül. A keddi nyitónapon Gál Adél lelkipásztor és az Ében zenekar vezeti be a fiatalokat a most témájába. Szerdán a szabadság kerül a fókuszba. A résztvevők a telefonfüggőségről beszélgethetnek Öltől Ákossal. A lelkészi hivatásról Batiz Molnár Mikola Andrea, Ambrus Mózes és Fúró Félix lelkipásztorokkal, de megismerhetik Mátyus Melinda református lelkésznő legújabb könyvét is. Emellett találkozhatnak György Deák Apol tekbal világbajnokkal, és meghallgathatják Méder Áron tapasztalatait, aki egy apró tavi vitorlással kerülte meg a földet. A Válts irány IKE Fesztivál a 14-26 éves korosztályt megcélzó kiemelt ifjúságnak szóló esemény, amely az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, az IKE és az Erdélyi Református Egyházkerület közös rendezvénye 2026. augusztus 4 és 8 között várja a fiatalokat Zetevárján a Desák Resortban. Háromszáz év felekezetközi békességben Fiatfalván. 300 éve született meg az a dokumentum Fiatfalván, amely kimondja, hogy a helyi református és unitárius közösség közösen használja a település templomát. Az egyetértés azóta is tart, ennek a tiszteletére gyűlt össze a falu közössége július 12-én ünnepi hálaadó Isten tiszteletre, ahol közösen vettek úrvacsorát is. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Kolumbán Vilmos József református püspök és Kovács István unitárius püspök is. Az ünnepségen a református kórus szolgált. Kolumbán Vilmos József református püspök a pálapostól Efézusbeliekhez írt levele 4. fejezetének az 1., 2. és 3. versei alapján a közösségben való együttélés fontosságáról prédikált, rámutatott, Isten útjai kifürkészhetetlenek,
amit a választott nép története és a történelem eseménye is bizonyítanak. Erdélyben a reformáció idején alakult ki az a sajátos helyzet, hogy egy településen több felekezet élt egymás mellett. Bár ez az együttélés nem volt mentes a vitáktól, feszültségektől, már a természetessé vált, hogy különböző módon tiszteljük Istent. Hangsúlyozta, hogy ennek az évszázados együttélésnek számos pozitív hozadéka is van. Európában egyedülálló módon alakult ki ez a gyakorlat, amelynek eredményeként egyes településeken külön templomok, máshol pedig közös templom, mint Bölömben vagy Fiatfalván, szolgálja a különböző felekezeteket. Mindez Isten különös kegyelmének és gondviselésének jele, amely lehetővé és érthetővé teszi ezt a békés együttélést. A fiatalfalvi reformátusok és unitáriusok több mint 300 éve közösen használják templomukat. 300 éves az a dokumentum, amely az együttélést először tárgyalja, idézte fel a püspök, de az ünneplés középpontjában nem pusztán ez a kerek évforduló áll. Ünnepeljük és adjunk hálát azért, hogy Isten megengedte és megáldotta a fiatalvi reformátusok és unitáriusok ugyanabban a templomban dicsőíthették az ő nevét. Az oszta alá a püspök hozzátette, ne a régi viszályokra vagy a mára kialakult békességre emlékezzünk, hanem Isten gondviseléséért adjunk hálát. Az ünnepség végén leleplezték a templom falán elhelyezett a közösség 300 évét megörökítő emléktáblát, amelyet Kolumbán Vilmos József református püspök és Kovács István unitárius püspök áldott meg a közösség tagjaival együtt. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották, keresztény híreinket a református.ro weboldal alapján szerkesztettük.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Képmutató és Keresni című részeket felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Képmutató. Jézus Krisztus képmutatásnak nevezi az emberek hagyományos kegyességből származó, önkéntelen tettetését is. A görög szó hypokritész tulajdonképpen színészt jelent. Képmutató az, aki valamilyen szerepet játszik, olyas valaki, aki olyant igyekszik mutatni, ami alapjában véve nem ő. Az Úr Jézusnak a képmutatókról elmondott szavai, különösen a Máté evangéliuma 6. és 23. részében világosan elárulják azt, hogy ő a képmutatáson nem csak az egyes emberek szándékos, tudatos színlelését értette. Képmutatásnak bélyegzi az Úr Jézus azoknak az embereknek azt a majdnem, vagy egészen önkéntelen tettetéseit is, akik nevelésük, képzettségük és öröklött kegyességük nyomán annyira jutottak, hogy kifelé mást mutatnak, mint amilyenek a valóságban. Az Úr Jézusnak minden szava tulajdonképpen olyan emberek képmutatása ellen szólt, akikre a hagyományos szokás olyan bélyeget ütött, amely lényüknek nem felelt meg. Ezek ezt már nem is veszik észre, mert a megszokás eltompította bennük a finom érzéket az igaz és a hamis meglátására. Éppen ezért fordult az Úr Jézus olyan éles szavakkal az ő magatartásuk ellen. A képmutató imádkozik, alamizsnát oszt, bőjtől, hogy mások vagy önmaga előtt annak a látszatát keltse, hogy kapcsolatban van Istennel, hogy van szíve a testvérek nyomorúsága iránt és önmegtagadó Isten kedvéért. Jellemző a képmutatókra az elbizakodott ítélkezés másokon. A képmutatók egyik ismertető jele a szálka ítélkezés, amellyel igen szigorúan ítélik el a másikat, úgy, mintha maguk tiszták lennének. Máté evangéliuma 7. részének 5. verse. Jézus Krisztus azt is napvilágra hozza, hogy miként képmutatóskodik egyik társadalmi réteg vagy egyik nép a másikkal szemben. A farizeusok és az írástudók. Lukács evangéliuma 18. részének 11. és 12. verseiben azzal hencegtek, hogy ők minden vonatkozásban különbek a samaritánusoknál és a pogányoknál, és mégis mind a samaritánusok, Lukács evangéliuma 10. részének 30-tól 37-ig terjedő versei, mind a rómaiak, Máté evangéliuma 8. részének 10. verse, meg a föníciaiak is, Máté evangéliuma 15. részének 28. verse, gyakran fölülmúlták őket irgalmasság és hit terén.

Keresni. Akik keresik Istent, megtalálják őt. A kerestek és találtok, és az, aki keres, talál ígéknek, sokkal nagyobb horderejük van, mint ahogyan azt legtöbbször véljük. Olvasunk erről Lukács evangéliuma 11. részének 8-tól 10-ig terjedő verseiből. Az imádkozás verseiből.

utca szemét jelent. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem, és megtaláltok engem. Jeremiás 29.13 és Példabeszédek könyve 8.17. Az Úr Jézus tehát megígéri az Istent keresőknek, hogy meg fogják őt találni. Ezt az ígéretet ő maga teljesíti. Máté 11.28-29. Ő érte adja Isten a szent lelket Jézus Krisztus tanítványainak. János 14.26.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Képmutató és Keresni című részeket felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A PNL támogatja az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek elfogadását és rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását. Romániában a legdrágább a villamos energia. Ma több tízezer tanár vizsgázik. Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését. Az előrejelzések szerint ma felhős, de meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Nemzeti Liberális Párt országos vezetősége felhatalmazta az alakulat képviselőházi és szenátusi frakcióit, hogy támogassák az országos helyreállítási terv végrehajtásához szükséges 6 törvénytervezet elfogadását, valamint egy rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását jövő hétre. A párt tegnapi közleménye szerint a helyreállítási tervhez kapcsolódó 6 tervezetből 4 már a parlament előtt van, a másik 2 pedig a társadalmi egyeztetés utolsó szakaszában tart. Terveik szerint az integritási jogszabály tervezetét ma nyújtják be a képviselőházhoz, a közalkalmazotti bértörvény tervezetét pedig holnap a szenátushoz. A jogszabályok elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy Románia megkapja az uniós helyreállítási mechanizmus keretében benyújtott negyedik kifizetési kérelemhez kapcsolódó mintegy 3 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást. Emlékeztettek. A PNL szerint az új bértörvénynek összhangban kell lenni az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételekkel. A PNL szerint az új bértörvénynek összhangban kell lennie az Európai Bizottsággal egyeztetett feltételekkel. Ugyanakkor figyelembe kell vennie az állami költségvetés teherbíró képességét is. A már működő vízerőművek korszerűsítésére és ne a kommunista időkből örökölt vitatott megítélésű beruházások befejezésére fordítsa a hidroelektrika fejlesztési forrásait. Ez követeli egy új petíció kezdeményezői az Energiaügyi Minisztériumtól. A civilek szerint a július 30-ai részvényi közgyűlésen dől el, hogy a következő 4 évben milyen beruházásokra költi az energiatermelő vállalat a pénzét, ezért most próbálnak társadalmi nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Országos petíció indult annak érdekében, hogy a hidroelektrika 2027-2030-as beruházási stratégiájában a már működő vízerőművek korszerűsítése kapjon elsőbséget a több évtizede félbehagyott vízenergia projektek befejezésével szemben. A kezdeményezés közvetlen előzménye, hogy július 30-án a vállalat részvényeinek közgyűlése, amelyen a többségi tulajdonos román államot az Energiaügyi Minisztérium képviseli, dönt a következő 4 év beruházási prioritásairól. A petíció szerzői szerint most dől el, hogy az állami energetikai vállalat továbbra is jelentős összegeket fordít-e a kommunista diktatúra idején megtervezett vízerőművek befejezésére, vagy inkább a már működő létesítmények modernizálására koncentrál. A kezdeményezők egyik fő érve, hogy a meglévő vízerőművek korszerűsítése sokkal nagyobb hasznot hozhat, mint a régi beruházások folytatása. Szerintük a modern turbinákkal és generátorok beépítésével ugyanannyi vízből több villamos energia állítható elő, miközben az erőművek élettartalma is évtizedekkel meghosszabbodik. Több mint 37 ezeren vehetnek részt a ma határozatlan idejű pedagógusi álláshelyekre kiírt versenyvizsgaírásbeli fordulóján, közölte tegnap az Oktatási Minisztérium. A vizsgára azok jelentkezhetnek, akik a tanórai szakmai ellenőrzésen, vagy a gyakorlati vizsgán legalább 5-ös osztályzatot értek el. Közülük 7510 az idei tanév végzősei, pedagógiai középiskolát, posztliceumi képzést, egyetemi alapképzést, mesterképzést, vagy pedagógus képző programot fejeztek be. Idézi a közleményt az Agile Press hírügynökség. A ma reggel 9 órakor kezdődő írásbeli vizsgát 117 vizsgaközpontban rendezik meg Románia, 41 megyéjében és Bukarestben. A dolgozatokat digitálisan javítják ki. Az első eredményeket július 28-án, a végleges eredményeket pedig augusztus 4-én teszik közzé. A határozatlan idejű pedagógiai állások elosztására augusztus 5-én és 6-án kerül sor. Polgár Judit nem vállalja felkérését a köztársasági elnök pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Rendkívül hálás érte. Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független. Pártok felett álló jelöltet kér fel köztársasági elnöknek. Írta a közösségi oldalán. Hozzátette, ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tudok eleget tenni. Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében. Tette hozzá Polgár Judit. Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Szögezte le, majd közölte, hogy az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma felhős, de meleg időre számíthatunk. Eső nem valószínű. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Ézsaiás próféta könyve, 66. részének 10. verse. Mikor pedig már közeledt az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 37. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, július 21-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Hernádi Gyula magyar író és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Tamási Áron Ábel az országban első fejezetének első részét hallgathatják meg. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallhatják, amelyet ma Ungvári Szende tolmácsol.

A mai áhítatunk címe: A hit, amely tovább él. Eszembe jutott a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban, és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Pál második levele Timoteushoz, első részének 5. verse.

A mai áhítatunk szerzője Queen Joyce Ibarra, Fülöp-szigeteki testvérünk. Háztartásbeliként és egy kisgyermek édesanyjaként a napjaim elég egyhangúak és kimerítőek. Őszintén szólva sokszor teljesen leszívja az energiámat ez az élethelyzet. Könnyű elveszni a mindennapok sodrában, és azt érezni, hogy jelentéktelenek, amiket teszek. Egyszer miután hálát adtunk Istennek az ételért, a kisfiam felkiáltott. Köszönöm Jézus, szeretlek Jézus. Nagyon mélyen megindítottak a szavai, mire a 2 éves kisfiam komoly tekintettel azt kérdezte. Apu, anyu szereti Jézust? Igen, szeretjük, mert ő előbb szeretett minket, válaszoltam. Ez a pillanat, mint egy kijelentés Istentől emlékeztetett, hogy az egyszerű dolgok, amiket otthon teszek, igenis számítanak. A férjem szüntelen úgy bátorít, hogy azzal, ahogy hittel és örömmel neveljük a gyermekünket, a lelki életét építjük, hatással vagyunk rá, és ezáltal továbbadjuk a hitünket. Eszembe jutott a hitbeli örökség, amiről Pál második levele Timoteusban olvasunk. A hit, amely először Timoteus nagyanyjában, majd anyjában élt, és végül Timoteusban is megvolt. Ez erőteljes bátorítás arra nézve, hogy a mi hűséges hitünk hatással van a következő nemzedékre, sőt, az örökké valóságra is.

0: Imádkozzunk, Urunk, erősíts meg minket, hogy megosszuk megbocsátó szereteted és kegyelmedet gyermekeinkkel. Ámen. Isten fel tudja használni az én egyszerű életemet az ő örökké való céljaira, hangsúlyozza az áhítat szerzője Queenie Joyce Ibarra, Fülöp-szigeteki testvérünk. Ma imádkozzunk a kisgyermekes édesanyákért.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Ungvári Szende tolmácsolt. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Batrin Krisztiánnal.

Július 21-ét írunk, ez az év 202. Szökő évben a 203. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 163 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen jelentős történelmi események kapcsolódnak ehhez a naphoz. 1342. július 21-én Telegdi család esztergomi érsek megkoronázza Nagy Lajost, Károly Róbert fiát. 1456-ban győzött diadalmasan Hunyadi János a török haderő felett Nándorfehérváron. 1919-ben ezen a napon a Vörös Hadsereg támadást indít a megszálló román csapatok ellen, és felszabadítja Szentest. 1969-ben, július 21-én megtörtént az első ember holdra lépése Neil Armstrong személyében, aki ekkor mondja el a történelmi mondatát. A kislépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek mondatában azonban elkövetett egy apró nyelvtani hibát, ezzel pedig egy mai napig tartó vitát robbantott ki. 1954-ben, szintén ezen a napon aláírják Genfben az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt, Vietnámot pedig két államra osztják fel. Ezek voltak a fontos események, amelyek július 21-éhez kötődnek.

Most lássuk, mely híres történelmi személyiségek születtek ezen a napon. 1414. július 21-én született 4. Sixtus pápa. 1816-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség megalapítója. 1899-ben július 21-én született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. 1926-ban született Gutmann Mihály Karnagy, zenepedagógus, az erdélyi kórusmozgalom lelke. 1935-ben július 21-én született Egressy István rádióbemondó, a Magyar Rádió főmunkatársa, Kazinczy díjas előadó művész. 1941-ben ezen a napon született Nemlaha György zenei író, szerkesztő, újságíró. 1944-ben július 21-én született Zsigmond Enikő turisztikai és földrajzi szakíró. 1951-ben ezen a napon született Robin Williams amerikai színész. Williams 6-szoros Golden Globe díjas, illetve Oscar díjas komikus, színész, rendező és producer. Olyan közismert filmekben láthattuk, mint a Jó reggelt Vietnám, a Holdkörtők társasága, Mrs. Doubtfire, Apa csak egy van, Éjszaka a múzeumban, vagy a világ legjobb apukája. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Lássuk, milyen ismert történelmi egyéniségek halála kapcsolódik ehhez a naphoz. 1848. július 21-én elhunyt Kőszegi Márton Károly építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős légzőkészülék és a gulyáságyú feltalálója. 1907-ben ezen a napon meghalt Nikolai Grigorescu román festő, a modern román festészet egyik alapítója. 1838-ban született egy, a déli Kárpátokban található faluban. 1861-ben Grigorescu Párizsba ment tehetségét gyarapítani, majd hazatérése után a függetlenségi háborúban sokat rajzolt, festett, megörökítette a fronton töltött időket. Későbbi munkássága általában poros utakról, parasztlányokról, ökrös szekerekről, lelkipásztori témákról szóltak. 1966-ban, július 21-én meghalt Francesco Paolo Cantelli olasz matematikus, a valószínűség számítás egyik névadója. 2005-ben ezen a napon meghalt Hernádi Gyula Kossuth-díjas író. 2008. július 21-én L. Kazovszky Kossuth-díjas orosz nemzetiségű magyar festőművész hunyt el. Ők voltak azok a közismert személyek, akiknek elhalálozása július 21-éhez köthető.

0: július 21, a belga királyság nemzeti ünnepe, első Lipót, Belgium első királya trónra lépésének napja 1831-ben. Július 21-i kalendáriumunkat hallhatták.
1: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Batrin Krisztiánnal. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
0: Július 21-én Dániel, Daniella, Bogát, Bogáta, Helén, Ilma, Ilona, Julietta, Lőrinc és Paulina névnapokat ünneplünk. A Dániel név héber eredetű, jelentése Isten a bírám, női változata a Daniella. A Bogát magyar eredetű, gazdagot jelent, a Bogáta pedig szláv eredetű női változata. A Helén, a Helena angol és francia formájából származik, régi magyarosodott alakváltozata pedig az Ilona. Az Ilma, Vörös Marti Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből. A Julietta, a Júlia önállósult francia becézője. A Lőrinc babérkoszorúval díszítettet jelent, latin gyökerekből eredve. A Paulina pedig a Paula továbbképzése. Köszöntünk tehát július 21-én minden Dániel, Daniella, Bogát, Bogáta, Helén, Ilma, Ilona, Julietta, Lőrinc és Paulina nevű hallgatóinkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más jelentős eseményt ünnepelnek. Isten éltesse őket sokáig!

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Random Trip Hajolj Közel című zeneszámával. Isten éltesse őket nagyon sokáig, a következőkben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt, a következőkben aranyszalagtár rovatunk következik. Műsorunkban a 2009. július 21-i krédót hallgathatják meg.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallgatják, a mikrofonnál Kis Gábor. Ma reggeli Credónkban egy újabb interjúval jelentkezünk, ezúttal azonban nem evangélikus partner rádiónktól vettük át, hanem egy saját interjúról van szó. Hover Zsolt lelkipásztorral készített interjúnkat hallgathatják meg ma reggeli műsorunkban. Emellett kedlévén természetesen egyházi hírekkel is jelentkezünk.

hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Pál apostol zsidókhoz írt levelének 11. részéből a 11. és 12. vers.

Csehország keleti részét 1998. júliusában pusztító árvíz sújtotta. Családunk régi kis birtokát is súlyos kár érte. A házat elmosta a víz, és a környezetében is mindent lerombolt. A kár kétszeres volt. Elvesztettük magát az épületet, de egyben elveszítettük azt a helyet is, melyhez olyan sok emlék fűzött. Valaki megkérdezte, hol látjátok Istent ebben a pusztító eseményben? A személy, aki nekünk szegezte ezt a kérdést, nem tudta, hogy családunk az árvíz érkezése előtt mindössze 2 órával hagyta el ezt a helyet. Valami érthetetlen okból úgy döntöttünk, hogy megrövidítjük szabadságunkat, és a tervezetnél korábban hazautazunk. Ha csak egy kicsivel tovább maradunk, életünk is veszélyben forgott volna. Isten irányította lépteinket aznap. Az Istenben való hit nem statikus, hanem dinamikus, vagyis munkálkodik bennünk. Amikor önteltek és én központúak vagyunk, hiányzik belőlünk Isten dinamikus munkája, és elveszítjük az Isten képére teremtettség vonásait. Élő hittel azonban, Ábrahámhoz hasonlóan követhetjük a bizonytalan jövőbe is Urunkat, és Isten ígéreteinek beteljesedését tapasztaljuk meg.

Urunk, adj igazi reményt szívünkbe a teljes valószínűtlenség ellenére is. Ámen. Isten gyermekeinek a bizonytalan jövő is biztos reményt ad, mondja Pavel Prokatca, Beszterce bányai, szlovákiai testvérünk, a mai áhítat szerzője. Imádkozzunk ma azokért, akik elvesztették otthonukat.

0: Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, stúdiónk vendége a mai napon Hovel Zsolt, Magyar Gyermekmonostori lelkipásztor. Megkérném szépen, hogy mutatkozzon be, és mondjon el néhány dolgot a gyülekezetéről is.
1: Szeretettel köszöntök én is minden rádióhallgatót, ahogy elhangzott, a nevem Hovel Zsolt. A Magyar Gyermekmonostori Egyház községben tevékenykedem több mint két esztendővel, ezelőtt kerültem oda, és hát egy nagyon régi gyülekezet és nagyon régi templom, ezt kell tudni a Magyar Gyermekmonostori templomról és gyülekezetről így elsőre. A templom az majdnem 800 éves, több részletben készült el, a szentély az a legfiatalabb része, az 1450-es években készült el. A legrégebbi része az maga a főhajó, amely a Gyerőfi családnak volt egy családi kolostora, már 1196-ban épült ez, és az első tatárjárás után, 1241 után valamikor épült a torony.
0: Te ezelőtt hány évvel végeztél?
1: Én 2001-ben végeztem.
0: Van-e a teológiáról olyan kedves emléked, amit a kedvencednek tudnál be?
1: Hát nagyon sok van, és nagyon sokszor eszembe is jutnak ezek az emlékek, amikor így visszaidézem a régi diák éveket. Hát így most konkrétan nem tudnék mondani semmi közelebbit. Ugye már ennyi év távlatában összekeverednek azok a diák csintevések, diák poénok, amelyeket mi követtünk el, és amelyeket meséltek még az idősebbek.
0: Van-e olyan negatív tapasztalatod a teológiáról, ami élesen él az emlékezetedben?
1: Hát akkor mindenképpen volt, de most már azért, mint lelkész, már 8 éve lelkész, ezek már nem tűnnek úgy az idő távlatából hibának. Tehát sok mindent megértek, sok mindent másképp látok én is. Hát eléggé fiatal voltam, már 18 évesen bejutottam az egyetemre, és alig voltam 23, amikor már elkezdtem a lelkészi hivatást, és nyilvánvalóan, hogy fiatalabb, forradalmi lelkülettel másképpen gondolkodik sokszor az ember. Így most már egy ennyi idő távlatából nem tudnám azt mondani, hogy ez nagyon negatív volt, vagy valami olyan kellemetlen élmény lett volna.
0: Van egy családod?
1: Igen, a feleségem ott tanít, ő is Magyar Gyermekmonostoron. Van két leányom, a nagyobbik a 7 évet töltötte, most tavasszal és ősszel kezdi az első osztályt. A kisebbik az pedig a 3 évet töltötte februárban, ő pedig az óvodát fogja kezdeni.
0: Hova kerültél el segédlelkésznek a teológia elvégzése után?
1: Én a Királyhágó melléken kezdtem, ugyanis margitai születésű vagyok, tehát Bihar megyéből, az Érmelékről, és Diószegen voltam Gellér Gyula esperes úr mellett egy évig, majd ki voltam helyezve Papfalvára szintén, mint helyettes lelkész, és miután a nagypapi vizsgát sikeresen elvégeztem, utána választottak meg Kispetribe, az már itt van a Kanataszegen, és onnan pedig áthívtak, szintén meghívtak, megválasztottak a Magyar Gyermekmonostori Egyházközségből. Hát eléggé változatos volt a szolgálatom.
0: Mit tudnál elmondani a gyülekezetről, érdekességet? Mennyire aktívak, mennyire kihaló ez a gyülekezet?
1: Hát sajnos, mint általában a kanataszegi gyülekezetek, a Magyar Gyermekmonostori gyülekezet sem haladja meg a 200-as lélekszámot, tehát kevesebben vannak, mint 200-an. Ehhez ugye hozzá szoktuk számolni még azt a 70-80 fiatal családot, akik itt Kolozsváron élnek, ugyan itt is egyház fenntartók valamelyik kolozsvári egyház községben, viszont rendszeresen hazajönnek hétvégén, van sok, aki közülük presbiter is, és rendszeresen részt vesznek az egyházi közteherviselésben, és általában a Magyar Gyermekmonostori gyülekezetre az jellemző, hogy mint a kaltaszegi gyülekezetek szintén szívükön viselik az egyháznak a sorsát, tehát nem egyház idegen a gondolkodásmódjuk. A mai világban már nagyon nagy dolog az, hogy egy ilyen kis gyülekezet fent tud tartani egy lelkipásztort. Ezt például mondjuk az Érmelléken nem tudnám elképzelni, más a hozzáállás az embereknek.
0: Van a gyülekezeteteknek honlapja is. Hogyan készült ez? És az az igazság, hogy elég kevés az a gyülekezet, amelyiknek honlapja is van.
1: Igen,
0: gyülekezet, amelyiknek honlapja is van.

0: sok támogatást, útmutatást, mivel ő eléggé elfoglalt volt, ezért kénytelen voltam egyedül nekiállni, megtanulni a honlapszerkesztést. Akkor még nem úgy működtek a honlapszerkesztő programok, ahogy most, hogy gyakorlatilag 10 perc alatt egy honlapot el lehet készíteni, hanem a HTML nyelvezetet és ezt a csúnya kódnyelvezetet el kellett sajátítani. És így folyamatosan, persze nyilvánvalóan nem egy profi munka, mert ez látszik is, hogy nem egy szakavatott személy készítette, viszont van és információk, ami végül is a honlapnak a lényege és fontosság, hogy információk találhatók rajta.
1: Ha jól tudom, van neked egy másik hobbid is, ami újságírás.
0: Igen, éppen most voltam a Bolyain, a Bábes Bolyai Tudomány Egyetemen, hogy a beiratkozást intézzem. Hát igen, ez úgy alakult, hogy jelent meg néhány jegyzetem egy pár egyházi lapban, az Üzenetben és a Harangszóban, mind a két egyházkerületnek az egyházi lapjában, egy némely polgári heti lapban is, és a visszajelzések eléggé pozitívak voltak, ahogy nyilvánvalóan elsősorban az ismerőseim visszajelezték, mondták azt, hogyha sokszor nem is értettek egyet azzal, amit írtam, de maga a stílus az tetszett nekik, és azért gondolkodtam el azon, hogy érdemes lenne komolyabban is foglalkozni vele, és mivel mégiscsak ez már nem egy távolság, 40-45 km Kolozsvártól, ezért ezt meg is lehet gyakorlatilag is oldani.
1: A honlapotukra egyszer felléptem, és láttam egy gyülekezeti rendezvényt. Megkérlek szépen, hogy erről mesélj egy kicsit többet.
0: Igen, hát tavaly rendeztük meg először az úgynevezett Madár Leány napokat. Hát mindenek előtt a névvel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy miért is ezt a nevet adtuk neki. Ugyanis a gyülekezet templomának a falán van egy nagyon régi dombormű, amit Madár Leánynak neveznek, ugyanis az alsó teste az madár, és ennek a jelképnek az az érdekessége és jelentősége, hogy a kereszténység korra előtti szimbólumokból táplálkozik, viszont már egyértelműen keresztény üzenetet hordoz. Tehát benne van mindaz, amit a magyarság, mindaz, amit az egyház, a kereszténység hordoz. És a Kárpát-medencében, mivel más nem nagyon adhatja ezt a nevet egy rendezvénynek, hogy Madár Leány napok, és ez egyedül Monostorra érvényes, ezért választottam ezt a címet. Ez nem falunap, sokan összekeverik és összetévesztik, hogy ez nem falunap, ez gyülekezeti nap, kimondottan a gyülekezetből elszármazott személyeket hívjuk és várjuk ilyenkor vissza, nyilvánvalóan, hogy a környékbeli településekből is várjuk az embereket, viszont elsősorban ez a gyülekezetnek szól, és ami másik, ami jelentős és fontos, hogy kimondottan kulturális rendezvények, tehát ami a szórakozást is illeti, idén például Berec András volt az, aki szórakoztatott bennünket a meséivel, utána élő zenével volt nótaest, tehát a szórakozás is kimondottan ilyen hagyományos jellegű, és nem a mostani koncert hangulatot sugallja.
1: Az előadások miről szóltak?
0: Idén Papp Gábor tartott egy előadást a kalotaszegi kazettás mennyezetekről, tehát mivel eléggé sajátos és bennünket érintő ez a téma, ezért egy érdekes előadást tartott, kimondottan a kazettákról. Utána Horváth Zoltán tartott egy előadást a Szent László ábrázolásokról Erdélyben, ez már nem kimondottan érintett a mi gyülekezetünket, viszont a Szent László legendája az azért él Monostoron is, és vannak ezek a kicsik is kőpénzek, ahogy ott nevezik az emberek, amelyet másképp Szent László pénznek neveznek. Azután következett Berec Andrásnak az előadás, hogy ő mesékkel szórakoztatott bennünket, és utána tulajdonképpen jött, amit említettem, a nótaest. Idén rövidebbre sikerült a program, a világválság azért bennünket is érint, és sok mindenben akadályoz.
1: Azt mondtad, hogy már múlt évben szerveztetek egyet, valószínűleg jövőben is szervezek egyet, igaz?
0: Hát mindenképpen szeretnénk valamikor. Az, hogy már kimondottan jövőre vagy két év múlva lesz, kerül-e sorra, azt már nem tudjuk most megmondani, most egyelőre még ki kell pihenjük ennek a rendezvénynek a fáradalmait, de mindenképpen, ahogy lesz a gyülekezetben is arra igény, számítunk a folytatásra.

0: Önök Krédó című hitépítő műsorunkat hallgatták, ezennel ma reggeli műsorunk végéhez érkeztünk. Ma reggeli Krédónkban Hovel Zsolt lelkipásztorral készített interjúnkat hallották, valamint egyházi híreinket. Református műsorral legközelebb ma délben jelentkezünk Vitus István szerkesztésében Keresztény Élet felekezet közé magazinunkkal. A Krédó szerkesztésében a mai napon közreműködött Adorjáni Panna. Kis Gábort hallották a mikrofonnál, aki Istentől áldott ébredést kíván az Agnus Rádió minden hallgatójának. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk. Műsorunkban a 2009. július 21-i krédót hallgathatták meg Kis Gábor szerkesztésében. A következő percekben Pintér Béla énekel nekünk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, július 21-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Hernádi Gyula magyar író és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Hamarosan híreket mondok. Ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk, ezt pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Tamási Áron Ábel az országban első fejezetének első részét hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 1 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Nikos Ordán a Gas Lisbon tartályhajóval kapcsolatban kijelentette, hogy az állami intézmények készültségben vannak. Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit. A cég nyilvántartási hivatal szerint több mint 3100 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az első 5 hónapban. Magyar Péter Tusnádfürdőn vitázna Orbán Viktorral. Most pedig következzenek a részletek. Az állami intézmények tisztázni fogják a Gas Lisbon LPG tartályhajót érintő súlyos incidens körülményeit, közölte ma a Facebook oldalán Nikos Ordán. Az állam főbejegyzése szerint a libériai felségjelzésű Gas Lisbon hajót tegnapról mára virradóra Románia felségvizein kívül a román partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre találat érte. Nikos Ordán szerint nem sokkal az incidens után a román tengeri mentőszolgálat 2 hajója a helyszínre vonult, és kimenekítette a teljes legénységet, köztük a 3 sérültet is. Valamennyiüket biztonságban partra szállították. Az államfő hozzátette, a térségbe küldött vontató hajó gondoskodik arról, hogy a lángokban álló Gas Lisbon ne sodródjon el, és ne jelentsen további veszélyt a hajózás biztonságára. Emlékeztetett, hogy a hajó az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni kikötője felé. Sajtóértesülések szerint egy drón találta el a libériai felségjelzésű Gas Lisbon hajót. Ma közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit. 6345 pedagógus ment át a vizsgán, közülük 40-en 10-es átlaggal. Mihály Timián ügyvivő oktatási miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy az országos véglegesítő vizsga írásbeli próbájának óvás előtti eredményei a definitivat.edu.ro oldalon érhetők el. A sikeres vizsgázók száma mintegy 10%-kal nagyobb, mint tavaly, amikor az óvás előtti eredmények szerint 5784-en mentek át a vizsgán, tette hozzá. A miniszter gratulált a vizsgán sikeresen szereplő pedagógusoknak, és sok sikert kívánt azoknak, akik részt vesznek a tanári állások betöltésére szervezett országos versenyvizsgán. A véglegesítő vizsga eredményeit ma 20 óráig és szerdán 12 óráig lehet megóvni a vizsgaközpontokban. A végleges eredményeket július 27-én teszik közzé a vizsgaközpontokban és az Oktatási Minisztérium honlapján. A vizsgán 9269 jelölt vett részt. Az év első 5 hónapjában 13,62%-kal 3146-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók, vagyis PFEH-ák száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 2769-ről. Derül ki a cég nyilvántartási hivatal honlapján ma közzétett adatokból. A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFEH Bukarestben volt, összesen 606, ami 5,57%-kal több a tavalyi első 5 hónapban jegyzetnél. A további sorrend Bihar megye, Kolozs megye, Temes megye, Ilfov megye és Prahova megye. A legkevesebb fizetésképtelenséget Kovászna, Hargita, Botosány és Mehedinc megyében regisztrálták. Tevékenységi ágazatok szerinti bontásban a legtöbb fizetésképtelenséget a nagy- és kiskereskedelem, gépjármű és motorkerékpárjavítás terén, az építőiparban és a dolgozóiparban jegyezték. Májusban országszerte 622 cég és PFEH vált fizetésképtelenné, a legtöbb a fővárosban, valamint Bihar, Kolozs és Ilfov megyében.
1: Hírek információ.
0: Ismét szóba került Tusványos a magyar parlamentben. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában újra elmondta azt, amit már korábban is megfogalmazott. Kész elmenni a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Orbán Viktorral vitázni. Magyar Péter a tusványosi táborral összefüggésben először az adófizetői pénzekről beszélt, majd az Index beszámolója szerint kifejtette, joggal várják el a résztvevők, hogy ott valódi közéleti viták legyenek. Önök bábszínházat csináltak, olyan ellenzéki politikusokat hívtak meg az elmúlt években, akik már nem is részei a közéletnek, vagy 0%-os támogatottsággal bírnak. Az idei tusványos az új magyarországi kormánypárt a Tisza képviselői nélkül zajlik. Németh Zsolt, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktábor alapítója és egyik szervezője korábban közölte, nem hívják meg Magyar Pétert a rendezvényre, mivel a miniszterelnök stílusa ellentétes azzal, amit Tusványos képvisel. Hozzátette, Tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye. A rendezvényre ugyanakkor meghívták a budapesti kabinet több képviselőjét és Tisza politikust is, így például Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, Bojtosó Andrea frakcióvezetőt, Lannert Judit oktatási minisztert, Bóna Szabolcs agrárminisztert, Kármán András pénzügyminisztert és Velkei György László államtitkárt, de ők nem éltek a részvétel lehetőségével. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 25 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Ézsaiás próféta könyve, 66. részének 10. verse. Mikor pedig már közeledt az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 37. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. A felhőkön túl mindig
1: süt rá. Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
1: Közösségünk honlapja. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következőkben a gyerekeket is várjuk rádió közelbe, hiszen mesekosár rovatunk következik. Először Halász Judit énekel nekünk, majd utána a Rumcájsz meséjét folytatjuk.
1: Mesekosár.

0: hogyan csalta kelepcébe a herceg Rumcájsz szarvasát. Rumcájsz barátságban állt a Raholec erdő összes madarával és négylábujával, de mindannyiuk közt a szarvast kedvelte leginkább. Pompás, koronás 36-os volt. Rumcájsz megvédte a hercegi vadászoktól, amit a szarvas apró jótéteményekkel hálált meg. Amikor Majolen a hercegnő kijött az elsötétített szobából, rábeszélte a herceget, hogy fossza meg Rumcájszt a 36-os szarvastól. Így állt bosszút. Másnap péntek következett. Manka a pataknál mosott, öblögetett. Merre rász, Rumcájsz, teregetünk, szólt be az erdőbe.
1: Mindjárt jövök,
0: hallatszott Rumcájsz hangja, és nem sokára kijött az erdőből a szarvas hátán. Úgy pompázott az agancs a 36-os fején, mint egy fa koronája. A pataknál Rumcájsz megállt, a többi pedig úgy ment, mint a vízfolyás. Manka odadobta Rumcájsznak a kijöblített, kicsavart ruhát, amit Rumcájsz a szarvas agancsára akasztott. Amikor az utolsó lobogót is rátette, a feje fölé hajló fa ágába kapaszkodott és nekilódott.
1: Allé!
0: Indította útnak a szarvast. A szarvas futásnak eredt, agancsa között süvített a szél, jól száradt a ruha. Ahogy a málnásba ért, a közelében dörrenés hangzott. A szarvas megállt, körülnézett. A bükkfa árnyékában a herceg rejtőzött cifra flintájával. A szarvas elinalt, amilyen fürgén csak tudott. Agancsán kis zászlóként ott lobogtak a ruhadarabok. A herceg nem ért célt a puskájával, neki vágott hát gyalog. Manka már vasaláshoz készülődött. Rumcájsz a vasat hevítette a tűznél. Egyszer csak futva megérkezett a szarvas, nyomában a herceg.
2: Már mehetsz és így simbe száhító kötéhelyek?
0: Vetette oda gőgösen Rumcájsznak.
2: Hát az még minek?
0: Csodálkozott Rumcájsz.
2: Hogy legyen, mint hohát száhítanotok?
0: Folytatta tovább gőgösen a herceg.
2: Mert a szarvas te magad fogod a kasti parkba vezetni, hogy legyen egy kis látványosságunk?
1: Már pedig nem lesz.
0: Felelte higgadtan Rumcájsz.
2: Ez hercegi pahancs!
0: Dobbantott a herceg akkorát, hogy a sár felfröccsent és összemaszatolta a szarvas agancsán száradó fehér zászlócskákat. Manka lekapott az agancsról egy zászlócskát, és a herceg hátához csapta. A herceg nem szokott hozzá az e fajta bánásmódhoz. Elkezdett franciául dadogni, és elsietett az erdőből. Rumcájsz és Manka szép nyugodtan összeszedték a száraz ruhát, és vízzel bespriccelték. De alig fogtak a vasaláshoz, a 36-os szarvas nyugtalanul toporogni kezdett és felsóhajtott.
2: Hát én megyek, kicsimbe kell lennem.
0: Csak úgy táncolt a patája, mintha valami erősen vonzaná Jicsimbe.
1: Ugyan mi dolgod van Jicsimben?
0: Próbálta lebeszélni az útról Rumcájsz. Kifogott rajtam a herceg. Felelte szomorúan a 36-os.
2: Nézd csak fel, Rumcájsz, a tornyos kapura.
0: Rumcájsz oda irányította a zsivány távcsövet és belenézett. A torony erkélyén ott állt a herceg, és egy fej vörös káposztát mutatott a szarvas felé. A 36-os dobbantott, és árkon bokronát egyenesen Jicsimbe nyargalt.
1: Ezt jó kieszelte a herceg meg a hercegnő,
0: bolintott rosszkedvűen Rumcájsz.
1: A vörös káposztának a szarvas nem tud ellenállni.
0: Manka megsajnálta a 36-ost, amiért ezentúl a kastélyparkban fogják mutogatni, mint egy majmot. Rumcájsznak is betelt a pohár.
1: Ezt nem hagyom!
0: Kiáltotta, és a szarvas után iramodott. A mezőn érte csak utol nagy sokára. Felpattant a szarvas hátára, és együtt ügettek tovább a császári országúton Jicsim felé. Amikor a herceg már jól kivehető távolságba került, Rumcájsz a 36-os sűrű agancsa mögé rejtőzött. A herceg örömében, hogy ilyen szépen sikerült a terve, ugrándozni kezdett. És hogy a továbbiakban is minden ilyen szépen sikerüljön, újra felmutatta a szarvasnak a vörös káposztát. A herceg mellett ott állt Fricsek. Kezében neki is egy fej vörös káposzta, mintha egy nem lenne elég. Így csalogatták a szarvast a tornyos kapuig. Ott a 36-os felágaskodott, hogy elérje a káposztát.
2: Előbb direkción a kapu, aztán a főtéren át egyenesen a kastélykert, ott majd bekapod a káposztátat, csalta tovább a herceg. Elérkezett Rumcájsz ideje. Kinézett a szarvas agancsa mögül, és egy zsiványosat kurjantott.
1: Ha a herceg úgy jó hagyja direkción, hát direkción!
0: Biztatásként a lábát a szarvas oldalához szorította. A szarvas nekifutott mind a 36-os erejével. Be akart rohanni a térre, de hatalmas agancsa nem engedte át a kapun. A torony megingott. Ettől a herceg megzavarodott, és egy álló héten át minden forgott körülötte. Aztán Rumcájsz nagy rumcájszos erejével hátrahúzta a szarvast a kapuból, és visszavezette a Raholec erdőbe. Jicsimben azóta ez a szólás járja. Kapun keresztül ne üzz szarvast!

0: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport.
1: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytattuk. A következőkben hangos könyvtár rovatunk keretein belül Tamási Áron, Ábel az országban első fejezetének első részét hallgathatják meg.
2: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Tamási Áron. Ábel az országban. Felolvassa Fekete Ernő. Első fejezet. Elbeszélésemet azzal végeztem volt, hogy a hargitai pásztorságot letettem, s hazamentem az apai házhoz Csicsóba. Említettem azt is, hogy érkezésem után apám mindjárt szekeret fogadott, s azzal másnap elpályázott a hargitára, hogy onnét a mi tulajdonunkat, vagyis a pásztori felszerelést azzal a szekérrel hazaszállítsa. Amikor este felé megérkezett, én Bolhával együtt még az édesanyám sírjánál voltam, s onnét csak alkonyatkor kerültem elé. Hát hol van az erdei egyet más? Kérdeztem. Bétettem a csűrbe, felelte apám. Jól van, bementünk együtt a csűrbe, hogy ott számba vegyük a felszerelést. De ahogy beléptünk, én mindjárt megszeppenve állottam meg, mert az asztalt, s a széket, s még a tábori ágyat is hazahozta apám, ám bár azok a bank tulajdonát képezték. Hát a házat nem hozzá el? Kérdeztem. Az ott maradt, szegény. Ne sajnálja, mondtam, hiszen adnak neki enni a szelek, s a felhők megitatják. Azért vettem le az ablakait is, szólott apám. Gondoltam, nem folytatom, mert ha igen, még egyebek is kitalálnak derülni. Inkább felemeltem hát az uras sárga széket, s vizsgálni kezdtem tüzetesen. Aztán így tettem az asztallal, s a tábori ágyjal is. Édesapám félrebillent fejjel nézte a dolgot, s csak a végén kérdezte meg. No, mi a látlelet? Az, hogy a bank neve egyiken sincs rajta. Apámnak váltott egyet az esze. Az bajosan is lehetne rajta, amikor nem a banké. Hát? Csak olyanok. S azokkal mi lett? Az igaziakkal. Azokat valami tolvaj elvitte. Erre odafordultam apámhoz, s mintha a törvényeket az én javamra csinálták volna, komolyan azt mondtam neki. Ügyeljen, nehogy magára is azt találják mondani, hogy éppen olyan, mint amaz illető, aki elvitte a bútorzatot, mert akkor aztán a tömlöcben nem én megyek. Kemény dolgot mondhattam, mert apám erősen megnézett, majd így szólt. A törvényt szereted-e jobban, vagy apádot? Furcsán megütődtem, mert sohasem láttam még ilyennek őt. Az arca fürkésző volt és szigorú, a lábai egy kicsit széjjel vetve, s a két szemöldöke vigyázban állott. Éreztem, hogy olyan a perc, amelyiket mókával nem lehet elütni. Olyan perc, amelyben felelni kell, s a felelet pedig messzebb elvethet egymástól minket, mintha én Amerikába mennék, ő pedig Afrikába. Én magát, mondtam, de hozzátettem, amikor ilyeneket nem kérdez. Igen, de most kérdeztem. Most igen. Akkor úgy beszélj. Láttam, hogy egészen megszorított. A szememet lesütöttem, hogy egy kicsit gondolkozzam. És akkor egyszerre édesanyám jutott eszembe, róla a sírja, a sírjáról pedig az a fogadalom, amit a szegények és az elnyomottak mellett tettem. Felemeltem a fejemet, s ahogy ismét ránéztem apámra, aki sok szenvedéssel és rongyos ruhában állott előttem, úgy éreztem, hogy valahonnét nagyon messziről, igaz és ragyogó tartományból érkeztem, hősi szándékkal és bátran. A mellemben is csodálatos gyöngyözést éreztem. És akkor közelebb léptem apámhoz, és így szóltam. Magát választom. Apám a jobb kezével parolát adott nekem, a balt pedig a vállamra tette. Egy ideig így nézett engem nagy gyönyörködéssel, majd a két szeméből fényes könnycsepp hengeredett le, és így szólt. Én mondtam volt, hogy téged Ábelnek kereszteljenek. Féltem, hogy én is rögtön pityeregni kezdek, s azért kapaszkodni próbáltam. Talán nem bánta meg? Kérdeztem. Azt az egyet nem. Hát akkor miért sír? Sír a macska. Hát ez mi? Mutattam a homloka alá. A szemnek is fürödni kell egyszer-egyszer, mondta apám, s azzal elfordult és fütyörészni kezdett. Énekelni sohasem hallottam őt, s fütyörészni is csak egyszer, amikor édesanyám azt mondta volt, hogy elköltözik a háztól. Milyen új nótát tud? Kérdeztem. Sok újat tudok, felelte apám. De tudom a legújabbat is, amelyik egy Ábel nevű fiúról szól, akinek a fejét az urak megfúrták, hogy azon a likon a fejébe meneküljenek a tatárok elől. És aztán mi lett? Aztán az, hogy oda menekültek, csak hogy az urak így is rosszul jártak, mert nem tudták, hogy az Ábel fejében víz van, s abban mind belényúvadtak. No, szegények, mondtam én is, de apám ezt már nem igen hallotta, mert a maga találmányán úgy kezdett kacagni, hogy folyton nevetett. De mivel én sem szeretek adós maradni, még apámnak sem, azért szót találtam, amikor már egy kicsit csendesedett. Nevezetes legény lehetett az az Ábel, mert én is tudok róla egy nótát. Hát az miképpen szól? Kérdezte apám. Az úgy, hogy Ábelnek egy apja is volt, akinek apai szokás szerint ésszel kellett volna megtöltenie az Ábel fejét. De az ő apja mégis vízzel töltötte meg. No, de nem baj, mert egyszer nagy ínség s még nagyobb szárasság következett bé, s a helyzet immár olyan volt, hogy az Ábel apja tikkadott meg a szomjúságtól. Akkor azonban gondolt egyet Ábel, s a mulasztást avval jutalmazta vissza az apjának, hogy meglikasztotta a saját fejét, s abból őt harmatos vízzel megitatta. Példázatom alatt apám beleült a sárga székbe, s amikor a szót bevégeztem, azt mondta. Ne beszélj! Biza beszélek! Erre gondolt egyet, s a nyeldeklőjét jártatni kezdte, a nyelvét nyújtogatta, s úgy tikácsolt. Majd a szemét is kimeresztette, s olyan jó játszott, hogy odaugrottam, és ilyetten kérdeztem meg. Mi baja van, édesapám? Tikkadok meg a szomjúságtól, akadozta. Csak tréfát űz, gondoltam magamban, s így szóltam. Még nem szorultunk a fejemre, mert elég van víz a kútban. Eredj hozzál! Hozok, ha eljön a szűk idő. Hozzál! Jó, jó. Vizet! Kiáltotta szinte. Egészen furcsa volt, s nyögve szólt. Vizet! Aztán félre koppant a feje, s mivel nagyon sárga volt, én rázni kezdtem. Apám, ne játszódjék olyan jól! Nem mozdult egyet sem. Én pedig már nem is tudtam, hogy erősen teszi-e magát, vagy rosszra billent át a játék. Sokáig azért nem haboztam, hanem megszöktem magamat, hogy vizet hozzak. Sietve megmostam a homlokát, és a szájába is csorgattam a vízből egy kicsit. Végre felnyitotta a szemét, s hát úgy pislog, mintha valami sötét barlangból érkezett volna. Te mit csinálsz? Kérdezte. Én feltámasztással foglalkozom. Hát maga? Nem tudott felelni, hanem még vigyázkodott egy ideig, aztán felállt és indulni készült. Mivel gyengén állott a lábán, megfogtam a karját, s úgy vezettem. Bent befektettem az ágyba, s nem szóltam egy szót sem. Azt is elhatároztam, hogy a játékról sem beszélek, ha kérdene valamit. Úgy egy fél óráig csendesen feküdt, akkor megint vizet kért, azt jó ízűen megitta, és nyugodalmasan elaludt. Másnap reggel ő ébresztett fel engem. Egy kicsit falszínű volt és szomorkás, de azért rossz kedvet nem mutatott. Szereted-e a tavaszt? Kérdezte. Én igen, kivált télen, feleltem. No, akkor kelj fel, mert idebent tél van, de odaki tavasz. A nap mit csinál? Fenekedik a hideg ellen. Hát a rügyek? Vakarnak a nap felé, s ha a fák nem fognák, belé futnának. Most már nem folytattam tovább, hanem felugrottam a fekvőhelyemről, és öltözködni kezdtem. Apám is kiment a házból, s így elég csend volt ahhoz, hogy háborítás nélkül tudjak gondolkozni. Először azt a kérdést tettem fel, hogy milyen nap van, s kiszámítottam, hogy vasárnap. S holnap hétfő. Na... Az lesz a napja, hogy én a városi világba útra kelek. Ahogy ezt kimondtam volna magamban, éppen belépett apám. Noábel, szólott is mindjárt. A fennvaló a mutató ujját munkába vette. Tudtam, hogy ezt mire mondja, s kérdőleg néztem reá. Mert én olyan álmot láttam az éjjel, folytatta, ami meggondolásra késztett tégedet is a városba menés tekintetiben. Ha az álom után indulnánk, akkor a fejünket a kutyának vethetnők, mondtam neki. Jó, jó, felelte apám, de elé fordul, hogy az ember akkor okosabb, amikor aluszik, s nem akkor, amikor ébren van. Gondoltam, hogy essék meg egyszer az is, hogy én apámmal ne ellenkezzem, s ilyen formán nem is feleltem semmit, hanem vártam az álom mineműségét. Hát, ha vártam, ő el is kezdte, s azt mondta. Úgy volt abban az álomban, hogy te ismét henyéltél valami pázsitos helyen, s napfényes időben. Nem bántott ott senki téged, sem az emberek, sem az állatok, csak éppen a varjak. Azok ellenben úgy szotyogtak reád a levegőből, mint a békák, s a melledet addig kopogtatták, amíg a szívedet kihúzták onnét a napvilágra. De az igazi bonyodalom még csak azután kezdődött, mert egyik varjú sem elégedett meg kicsivel, hanem mindegyiknek az egész szívet kellett volna. Volt közöttük egy, a legkisebb, a legidétlenebb, aki még odaférkőzni sem tudott a marakodók miatt. Ez egy darabig gyűjtötte a mérgit, de aztán kigondolta, hogy ő biza béárulja a többi harcos varjakat, s elrepült egyenesen édesanyád sírjához, ott pedig édesanyádat felköltötte, s neki elé adta, hogy ezen s ezen a helyen veled mi van. Erre anyád felszökött hamar a sírból, s még a hírnök varjú előtt ott termett a helyszínen, tégedet megmentett, s a csúf károgókat széjjel verte. Vége van-e? Kérdeztem. Ennek vége. Abban a percben harangozni kezdték a másodikat. Éppen jókor húzták, mert apámnak azt mondhattam, hogy én itthon maradok, s azt csinálom, amit az asszonyok szoktak, vagyis délebédet. Ő ellenben menjen el, s a hargitai bútorzatot a templomban imádkozza le. Így is lett a dolog, vagyis édesapám elment a templomba, én pedig egy tyúknak az apró lékjából levest főztem, s a többit megsütöttem. Nem volt a leves sem rossz, de a sült aztán olyan ízletes volt, hogy kellett volna mellénk még egy harmadik szapora beszédű ember is, aki folyton dicsérje, amíg mi ettünk. Ebéd után szundítottunk egyet a napon, aztán apám elment beszélgetni a férfinyájba, én pedig nekiláttam a jövőmnek, vagyis annak, hogy elrendezzem a városba való menetelemet. Azt már számítottam volt, hogy holnap, hétfő neviben útra kelek, és most azt is kimondtam, hogy reggel. Készülődni kezdtem tehát. De csak most láttam meg igazán, hogy milyen nagy jó tétemény az ember életében az édesanya. Most, amikor nem volt. Most, amikor nekem magamnak kellett mosni, a ruhámat megtisztogatni, ezt-azt megvarni, s azon kívül még simogatni az arcomat is, mintha ő csinálná, s hozzámondogatná. Ne félj, Ábel, én s az Isten nem hagyunk el. A harisnyám még egészen új volt, s elég jó a szürke posztó ujjasom is, a lábbelim is avval bíztatott, hogy még egy esztendeig megtart. A kalapom volt a legárvább, mert egyszer az úton találtam volt, de így még mindig szerencsésebbnek tetszett, mintha a fejemet találtam volna ott. És ért egy váratlan öröm is, miközben átvizsgáltam a házat, mert ugyanis a hiúban egy hátizsák mászott a lábam elé. Zöldes sárga volt, és nagy elernyedve így szólt. Vigye el engemet is. Én elviszlek. Mondtam neki. De van egy kikötésem, mégpedig az, hogy ne légy üres sohase. Ebben megegyeztünk, és én csomagoláshoz láttam. Hát erre Bolha is odajött, lefeküdt velem szemben, a két első lábára támaszkodott, és úgy figyelte a működésemet. Láttam, hogy mindent jól megnéz, amit én belérejtek a hátizsákba, szinte meg is szólalt, mondván. Maga aztán ne búsuljon, mert én mindezekre ügyelni fogok, s még ha ellopnának is valamit, én azt megismerem akárhol. Amikor apám alkonyatkor hazajött, mindent látott. Nem szólt, csak a homlokát megsimogatta, mintha vergődnének mögötte a gondolatok. Már lefeküdtünk volt, amikor furcsa hangon megjegyezte. Asszony nélkül is bajos. Ez a mondása mindjárt úgy elterjedt bennem, mint az esővíz a mohában. Nem feleltem rá semmit, pedig nyomott erősen az ellenkezés, s a bőrömet olyan furcsán éreztem, mintha nem az enyém lett volna. S ahogy ott lapultam fekve a sötétben, sok rémítő bolondság jutott eszembe. Még olyanok is, mint példának okáért az, hogy tán nem látott meg apám ma délután valami fehér népet, aki házasságra bíztatta volna. Erre a gondolatra nagy gomolygás kezdődött a fejemben. Abban a gomolygásban eltűnődtem azon is ott a sötétben, hogy én eddig elé olyan barátságban voltam édesapámmal, hogy véle meg is beszéltem az égvilágon mindent. De most, ahogy asszony után sóhajtott, meg kellett ismerkednem egy idegen érzéssel, amely azt vigyorogta nekem, hogy a barátságon kívül immár egyéb is van közöttünk. Rossz éjszaka volt az. Reggel, amikor szótalan voltam, s meredező, azt kérdezte édesapám.
1: Nagy dolog, ugye, az apai ház?
0: Nagy.
1: S az anyai még nagyobb.
0: Feleltem neki.

0: szagú fénybe. Tavasz van, Ábel! Bíztattam magamat. Nagy elszántsággal a vállamra igazítottam a hátizsákot, s közben azon gondolkoztam, hogy miképpen búcsúzzam el édesapámtól. Azelőtt sohasem kellett volna ezen eszmélkednem, de most zavaros volt a szívem. Végre odamentem férfiasan hozzá, és azt mondtam. No, az Isten megáldja édesapám. Apám észrevehette, hogy másképpen kéne búcsúzni, mert megfogta a kezemet, és töredelmesen nézni kezdett. Az életemből sokat odaadtam volna, ha elereszti a kezem, s nem néz, mert olyan volt ő most az emberek között, mint a napok között a halottak napja. Ködös szemei megteltek lassan, majd a szája elfacsarodott, és küszködve így szólt. Talán jobb is lesz, ha a törvényt választod. Ahogy ezt kimondta, egyszerre olyan magános nagy ember lett előttem, hogy lehajoltam, és megcsókoltam a kezét. Ne búsuljon, mert maga lesz örökké az első paragrafus. Feleltem. Ettől mind a ketten helyre jöttünk egy kicsit, s már mosolyogtunk is. Na, Bolha, felhúztad-e a csizmát? Fordultam a kutya felé, aki vidáman mellém állott. És úgy tettünk, mintha indulnánk. Pénzed van-e? Kérdezte apám. Jól tudta, hogy nálam van, amit a pásztorkodásból kerestem volt, kereken 1000, s még 300 lej. Így hát megértettem, hogy valami egyebet céloz a kérdéssel. Kivettem tehát a pénzt a harisnyám zsebéből, s 200 lejest odaadtam neki. Hát magának van-e? Kérdeztem. Most már van, felelte. Bolha feddőleg nézett rám, hogy én osztogatom a pénzt, de a létezését az ember az apjának köszönheti. Aztán papírosat kapsz, s iskolába járattalak volt, mondta nekem apám, s én abból megértettem, hogy írjak neki levelet. Ha már így hagyakozik, gondoltam, akkor én is hagyakozom neki, s a kapuból visszaszóltam. Aztán a házasság nem vén embernek való. Te csak ügyelj a kutyára, felelte apám, és ezzel elváltunk.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

Hangos könyvtár rovatunkban Ábel az országban című regénynek az első fejezetének az első részét hallgathatják meg, amelyet Tamási Áron írt. A következőkben az Ararat Worship énekel.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves rádióhallgatókat kedden, július 21-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Hernádi Gyula magyar író és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, végül keresztjén élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14 óra 20 perckor. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 2 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Figyelmeztetés. A kataszteri leállás súlyosan kihat az ingatlan piacra és az egész gazdaságra. A Védelmi Minisztérium egy helikopterrel és két hadihajóval segíti a kigyulladt tartályhajó ügyét kezelő intézmények munkáját. Balozsán közölte, hogy befejeződött a Fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform telepítése. A Penele országos vezetősége hat területi pártszervezet vezető testületének feloszlatásáról döntött. Most pedig következzenek a részletek. Az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők, vélik ingatlanpiaci tanácsadók. A Crosspoint Real Estate mai közleménye szerint az év első három hónapjában 16,6%-kal csökkent a lakásügyletek száma 2025 azonos időszakához képest, de áprilisban, májusban és júniusban rendre 2,2, közel 16, illetve több mint 26%-os éves növekedést jegyeztek fel. Egy héttel a kibertámadás után továbbra sem elérhetők a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezések, amelyek nélkül egyetlen ingatlan ügylet sem zárható le, idézi a közleményt az Ager Press hírügynökség. Az Országos Kataszteri Hivatal informatikai rendszerei néhány nappal augusztus 1-e előtt bénultak le, amikor 9%-ról 21%-ra emelkedik az áfa azoknál az új lakásoknál, amelyekre 2025. augusztus 1-e előtt kötöttek előszerződést, és amelyek után 20%-os előleget fizettek. A többletköltség lakásonként akár 14 ezer euró is lehet, számolták ki a Crosspoint Real Estate szakértői. Mint megírtuk, az Országos Kataszteri Hivatal július 15-én jelentette be, hogy kibertámadás érte, amely az intézmény történetének legsúlyosabb leállását okozta. A hivatal szerint az informatikai rendszereiben tárolt adatok biztonságban vannak, és nem sérültek az incidensben. A Védelmi Minisztérium ma készen létbe helyezett egy IR-330 Puma Naval helikoptert és két hadihajót, hogy szükség esetén támogassa a Fekete-tengeren kigyulladt libériai felségjelzésű tartályhajó ügyét kezelő intézmények munkáját. A minisztérium közleménye szerint készen állnak segítséget nyújtani a Gász-Lisbon kereskedelmi hajón történt incidens kezelésében. Szükség esetén a bevethető erőket kiegészítik. A védelmi tárca az incidens helyszínének elkerülésére szólította fel a térségben közlekedő hajókat. A libériai felségjelzésű Gász-Lisbon LPG tartályhajó július 20-ról 21-re virradóra egy robbanást követően gyulladt ki. A hajó az egyiptomi Alexandriából tartott az ukrajnai Reni felé, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. Fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított, legénysége 17 főből állt. A legénység összes tagját biztonságban kimenekítették, három tengerész megsérült, őket a Tolcsai kórházba szállították. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök ma a Facebook oldalán közölte, hogy a Fekete-tengeri gázkitermelés Romániát az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé teszi. A kormányfő köszönetet mondott a Romgáz és az OMV Petrom képviselőinek a munkálatok ütemtervének betartásáért. Bejegyzésében Bolozsán emlékeztetett, hogy a Romgáz és az OMV Petrom tegnap befejezte a Fekete-tengeri földgázkitermeléséhez szükséges platform telepítését, azaz felszerelték és rögzítették a tengerfenéken a tartó szerkezetét. A létesítmény teljes magassága meghaladja a 220 métert, tömege pedig a 16 ezer tonnát. Az ügyvivő kormányfő emlékeztetett arra is, hogy a platformot a parttal összekötő 160 km hosszú vezeték lefektetése a beruházás kulcsfontosságú szakasza. A munkálatok a következő hónapokban a csatlakozások kiépítésével folytatódnak, majd a berendezések tesztelésével zárulnak, hogy a földgáz kitermelése jövőre megkezdődhessen. A Nemzeti Liberális Párt országos vezetősége tegnapi ülésén hat területi pártszervezet elnökének leváltásáról és vezető testületének feloszlatásáról döntött. A Penele közleménye szerint a döntés a Jalomice és Galac megyei szervezeteket, valamint a párt bukaresti 2., 3., 4. és 5. kerületi szervezetét érinti. A Galac megyei pártszervezet esetében George Scarlett ügyvivő elnök visszahívásáról döntöttek. A párt tájékoztatása szerint az intézkedések célja az érintett szervezetek tevékenységének javítása. A döntéseket az alapszabály előírásainak megfelelően az országos politikai büró tagjainak 2/3 támogatásával fogadták el. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valóta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Örüljetek Jeruzsálemmel, vígadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele, mint akik gyászoltátok. Ézsaiás próféta könyve, 66. részének 10. verse. Mikor pedig már közeledt az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 37. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gumbolózon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Lukácsi Vilma, a gálya rab. Korbácsütéstől véres a vállam, verejtékem a szemembe hull. Szívem vadul döngeti mellemet. Úgy érzem, erőm elveszett. Ésségemet nyelem, sebes a tenyerem, körös körül a víz, lábamon is bilincs, és senki sincs, aki itt rám talál, ha csak nem a halál. Valaki jár a tengeren, lépések nesze csobban, s a szívem könnyűt dobban. Már ő húzza az evezőket, hűsítő, langyos, lágy esőket hullat hátamon végig, lemossa, ahol vérzik. Etet az élet kenyerével, és erő jár át tőle, szinte fölkap a szárnya. Széllel szemben a gálya a végső kikötőbe, vele halad előre. Reklám.

0: Versrovatunkban Lukácsi Vilma a Gája rab című versét hallgathatták meg, utána pedig Beethoven Für Elise zongoradarabjából hallhattak egy részletet. A következőkben keresztény életfelekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora, Szövérfi Mihály. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Megkérném akkor arra, hogy mutassa be nekünk a mezőcsávási gyülekezetet, és hát, hogyha lehet, egy kicsit néhány szóban ismertesse a falut is, hogy mit lehet tudni erről a faluról, mezőcsávásról.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Szövérfi Mihály vagyok, a mezőcsávási református lelkipásztor. Mezőcsávás Marosvásárhely közelében lévő település, 14 kilométerre Marosvásárhelytől északirányba helyezkedik el. A Székely mezőség határvonalán, tehát ez az utolsó Székely mezőségi község Sámsonddal karöltve. A település már 1505-ben feljegyzésekben szerepel a településnek a neve, Sávás néven 9 kapuval, és a településnek a történetéről tudjuk, hogy 614-ben Bethlen Gábor lustrája is leírja hozzá, és a mai formában fordul elő már 614-ben a település neve. Korábban a Csávás az CHY-nal szerepel. A gyülekezet szempontjából mondhatnánk a település történetéből is kiemelkedő az a gyülekezetünk haranglábja, amely a harangláb régi gerendájának felirata szerint valamikor 1570-re teszi az építését. Egy ilyen felirat szerepel, hogy 1570-ben hallottam egy 100 éves öreg embertől, hogy a harangláb épült, és nagy valószínűség szerint a haranglábunk közel 500 éves múltra tekint vissza. Itt történelmi érdekesség, hogy 1661-ben a török-tatár dúlás kapcsán a templomot felégetik, elpusztítják, de a haranglábat nem bántják, és itt a faluban legendaként így maradt fent, hogy még az akkori pusztítóknak is annyira tetszett ez a régi faépítmény, hogy nem égették fel, nem tették tönkre. A templomot azt újjáépítik, 1798-ban új templomot emelnek, és ebbe beépítik a régi templomnak a kövezetét. A gyülekezetnek röviden Dióhéjban ez a régi története. A településről még annyit el kell mondjuk, hogy a 661-es pusztítást követően hát az itt élőknek jelentős része is áldozatul esik, és ezt követően új telepeseket hoznak be a településre. Ezt onnan tudjuk, hogy 614-ben Bethlen lustrájában még csak református magyarok szerepelnek, aztán a település összetétele a pusztítást követően megváltozik etnikai összetétele.
2: Vannak-e más érdekességek a templomban még, amit érdemes lenne megemlíteni?
3: Hát ami érdekesség, és még egy kicsit akkor maradunk a haranglábnál. A harangláb mellett van egy kapurész, egy fedeles kapurész, ami különlegessé teszi ezt az építményt, tehát máshol nincs jelen, és ezt a kapurészt úgy nevezik régiesen, hogy szakálszárító, amikor a templom dombra, mert a templomunk a mezőségi út fölötti dombon helyezkedik el, amikor a templom dombra jöttek a hívek, a férfiak, akkor mielőtt megérkeztek volna a templom, leültek a harangláb melletti padozott részen, és ott megszárították a szakállukat, és azután mentek be a kűvös templomba, hogy ne betegedjenek meg, és emiatt rámaradt a kapurészre ez a név, hogy ez a szakálszárító, és éppen emiatt is különleges ez az építmény. A templom, ami még érdekesség, akkor amikor a templomot újjáépítették, akkor az akkori építőmester úgy tartotta illendőnek, hogy egy kis kő táblára fölfaragták az akkori kurátornak a nevét, és ami úgy megmosolyogtató, hogy a kurátor neve szerepel, de a lelkész neve nem. Még az is szerepel, hogy a kőműves pallér munkájának mennyi volt a bére, de a lelkész nevét nem sikerült felvésni, úgyhogy ezt őrzi még.
2: Felújítási munkálatok során, tehát hogy sikerült összefogni a gyülekezetet? Mennyiben vette ki a részt a gyülekezet a harangláb felújításában?
3: Hát a gyülekezet már több ízben végzett felújítási munkálatokat. A harangláb esetében legutoljára 2009-ben volt egy felújítás, amikor a gyülekezet önerőből újította meg, amennyire lehetőségük volt, nem volt egy teljes felújítás, de nem is olyan régen, 2019 és 21 között szintén kormánytámogatás révén, de a gyülekezetnek az áldozatos munkájos adakozása nyomán is megújult a templom. De az azt megelőző években is a közösség, a mezőcsávási közösség nagyon fontosnak tartja a templomát, nagyon fontosnak tartja a közösségét. Valószínűleg ebbe az is közrejátszik, hogy itt a mezőségnek a kapujában nagyon fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen kisebbségben élnek itt a magyarok, és ez a templom, ez az Isten tiszteleti hely, mindazon túl, hogy szakrális helyszín az összetartozásuknak is a jelképe, és valahányszor elutaznak itt mezőségiek a haranglábunk mellett mindig üzeni, hogy itt magyarok élnek, és maga ez az építmény nagyon összetartja a közösséget. Továbbá érdekességként hozzátartozik, hogy régen a házaspárok, a szakászárítónál van egy kapurész, és mikor házassági fogadalmat tettek, akkor a régiek elmondása szerint azon vonultak be, és így személyes emlék is köti őket ehhez az építményhez. Így nem volt nehéz őket arra hívni, hogy adakozzanak a felújításhoz, és a magyarországi támogatás mellett a gyülekezet olyan nagy mértékben adakozott, hogy nem csak az eltervezett munkálatokat sikerült kivitelezni, hanem van egy régi 1800-as években készült kovácsolt vas toronyóránk, amely nem működött, és annyi adomány maradt, hogy ebből az összegből sikerült ezt is felújítani, és működőképes, minden órában jelzi a pontos időt, úgyhogy teljesen betölti most már a haranglába a funkcióját ilyen téren is. A gyülekezet egy nagyon komoly presbitérium vezeti a gyülekezetet. Ez a presbitérium ezelőtt körülbelül olyan 25 évvel újra szerveződött, és eznek az újra szervezését a főgondnok Jéstot Sándor kezdte el, amikor körzetesítették az akkori lelkipásztorral együtt a gyülekezetet. Elmondása szerint minden mezőcsávási telefonon felhívott, és kérte, hogy legyenek jelen az istentiszteleti alkalmakon és a presbiter választó közgyűlésen. Elindították a különböző közösségszervező tevékenységeket, elindult a gyülekezetünknek a dalárdája is, és ezek az események, ezek a közösségszervező alkalmak annyira összekovácsolták a gyülekezetet, de mindenek előtt a presbitériumot, hogy azótától is minden hónapban presbiteri gyűlést tartunk, minden hónapban pénztár ellenőrző alkalom van, minden hónapban a presbiteri gyűlést egy közös vacsorával zárjuk, amikor megünnepeljük, ha éppen abban a hónapban van presbiter, aki születésnapos, és annyira jó ezeknek az atyafiaknak, testvéreknek együtt lenni, hogy az idén presbiter választás van, és azt kellett kérvényeznünk az egyházmegyétől, hogy emeljék meg a mezőcsávási gyülekezetnek a presbiteri létszámát, mert annyian szeretnének még csatlakozni ehhez a közösséghez, hogy szükségünk van erre, ugyanis van 16 presbiterünk, 4 pótpresbiterünk és 6 szentegyházfi, aki szolgálni kíván. És akkor, hogy megadjuk a lehetőségeket, hogy újabb szentegyházfiak kerüljenek be a presbitérium körébe, nem szeretnénk senkit sem visszautasítani, hogy kiessen, akkor emiatt ezt a döntést hoztuk meg. Tehát egy nagyon összetartó közösségbe érkeztem meg, és nem volt ezt a munkát ilyen szempontból nehéz kivitelezni. Rögtön engedtek a hívószónak, és ott voltak, adakoztak, fizikai munkát végeztek, hiszen nagyon sok olyan jellegű munkálatot, amit mi el tudtunk végezni, hogy ne kerüljen olyan sokba a kivitelezőnek, akkor mi átvállaltunk, tehát a kitakarítását, a tereprendezést, a haranglába alatti kövezésnek a kialakítását, bizonyos földmunkálatokat, és ezeket mind-mind közmunkával a presbiterek és a pótpresbiterek szentegyházfiak végezték el.
2: Éppen kérdezni akartam azt, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen nehézségekbe ütköztek.
3: Amikor Mezőcsáváson elkezdtük a szolgálatunkat 2022-ben, akkor a templom nagyon szépen fel volt újítva, és ezért hálás vagyok az elődömnek, Benke János lelkipásztor testvéremnek, aki korábban itt szolgált, de nem volt a parókia környezet és a gyülekezeti ház környezete felújítva, hiszen minden erőforrást elvont azt, hogy a templomunk legyen rendben. És eléggé sáros volt főként őszi, téli, tavaszi időszakokban, amikor az egyházi alkalmaink vannak az udvar, és a vallásórások jöttek, és akik sárosak voltak többször, vallásóra után még szerettek itt maradni, játszani. Ugyanígy a bibliaórás közösségünk, a nőszövetségünk házas alkalomra, amikor érkeztek, nagy gondot okozott ez, hogy olyan sár volt. És úgy főgondnok úrral beszélgettünk, és imádkoztunk azért, hogy mi az, amit szeretnénk, mi, és kértük az urat, hogy mi az, amit megenged nekünk, hogy felújítsunk. És ezért imádkoztunk, és egy alkalommal egy rokonom érkezett el látogatóba, és úgy megkérdezte, hogy mire van szüksége a közösségnek, mi az, ami kihívást okoz, és nem tudjuk megoldani. Hát anyagilag akkor behatároltak voltunk, és nem volt lehetőségünk erre. És akkor megemlítettem, hogy erre a dologra szükség lenne, és valahogy az Úristen úgy alakította, hogy az imáink meghallgatásra találtak, és egy cégvezető, aki térköveket gyárt, megajándékozott minket, és akkor a presbitérium minden munkálatot, a tereprendezéstől kezdve a térkő alatti ágyazásig, a szegélyek lerakásáig mindent közmunkával végzett el, és együtt tettük le, és ez a kihívás egy nagyon jó közösség formáló eseményé lett. Úgyhogy mi a kihívásokra egy Csáváson így tekintünk, hogy igen, előttünk állnak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani, de ha az Úristen akarja, akkor közös erővel, az ő áldásával véghez tudjuk vinni, és ezáltal valóban tapasztaljuk, hogy épül a gyülekezetünk, a közösségünk, a kapcsolatunk egymás és az Isten iránt is, hiszen ezek az alkalmak mindig igével kezdődtek, imádsággal zárultak.

0: keresztény életrovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben van segítségünkre Szövérfi Mihály, a gyülekezet lelkipásztora. Vele folytatjuk tovább a beszélgetést. Milyen érzés volt a közösség számára, hogy a püspök úr is megtisztelte jelenlétével a hálaadó alkalmat?
1: Hát kimondottan hálásak voltak a mezőcsávásiak, és nagyon vágytak arra, hogy a püspök úr jelen legyen, ugyanis a templom szentelés alkalmával a püspök helyettes úr szolgált, és vágytak arra, akkor még főtiszteletük a Tóbél a püspök úr volt a püspök, és most nagyon vágytak, hogy a püspök úr meglátogassa a mezőcsávást. Nagy izgatottsággal készültek, arra készültek, hogy majd a falu elején fogadjuk, és még a rezes bandánkat, a gyülekezetünknek fúvó zenekarát is be akarták vetni a püspök úr fogadásakor, de aztán végül is úgy alakult a protokoláris megbeszélés, hogy itt a gyülekezet udvarán fogadjuk. Itt összegyűlt a presbitérium, a fiataljaink székelyruhába öltöztek, és lelkipásztor testvérek meg világi elöljárók közösségében fogadtuk a püspök urat. De aminek még nagyon-nagyon örültek, az az volt, hogy a püspökné asszony is meglátogatott minket, és megtisztelte a jelenlétével. Annyira sokat jelentett a gyülekezetnek az, hogy látja az egyházkerületünk vezetőjét, hallja az ő szolgálatát, tapasztalja szavain, igehirdetésen keresztül a megerősítést, de itt maradtak a püspök úrék családostól, a feleségével együtt a közös szeretet vendégségen, hiszen egy gyülekezeti napot is szerveztünk, és az azt követő közvetlen beszélgetésekben azt tapasztalták, hogy nekik egy olyan vezetőjük van, aki elérhető, aki közel van, és nagyon örültek annak, hogy a püspökné asszony nagyon sokakkal beszélgetést kezdeményezett, és közvetlen módon volt jelen, tehát valóban testvéri kapcsolatot éltek meg. Amellett, hogy egy ünnepélyes alkalom volt, mégis azt tapasztalták, hogy egy családias eseménynek vagyunk így együtt a részesei. Tehát a püspök úrék nem kívülállók, és mi nem távoliak vagyunk, hanem összetartozunk.
0: Hogyan tekintenek a jövőbe a mostani ünnepi alkalom után? Milyen további terveik vannak a gyülekezetben?
1: Hát a tervek azok, hál' Istennek, bőven vannak. Most szeretnénk a templomhoz vezető utat korszerűsíteni, hiszen most már a templomba látogatóknak 90%-a autóval jön, valamint ki kell bővítsük a parkolót, ami ilyen infrastruktúrális beruházást jelent, mert vannak istentiszteleti alkalmak, amikor a meglévő parkolónk, ami 60-70 autót be tud fogadni, már nem bizonyul elegendőnek. De ezentúl a gyülekezeti házunknak a külső felújítását szeretnénk elvégezni. Belül sikerült gyülekezet önerejéből ezt felújítsa, és megfelelően komfortossá tegye. Erre az épületre szükség van, mert hetente több gyülekezeti alkalmat is tartunk. A bibliaórák, a különböző bibliaórák mellett, amikor házas alkalom van, akkor igazán igénybe van véve, mert a gyülekezetünk házas bibliaórásai, amikor megérkeznek, akkor családostul jönnek, és ez idő alatt a gyerekek egy külön teremben vesznek részt foglalkozáson. Fontos, hogy megfelelő, hőszigetelt, szépen kialakított épületben tudjanak ott lenni az alkalmak ideje alatt.
0: Milyen üzenetet hordoz a ma élő generáció számára egy ilyen történelmi jelentőségű építmény megújulása, és milyen szerepet játszik a harangszó a falu mindennapjaiban és az ünnepi alkalmakon?
1: Hát a harang és a harangláb, meg a toronyóra, most, hogy a harang bezengi a falut minden egyes órába, az emlékeztet minket, szüntelenül emlékeztet. Valahányszor elvonulunk a harangláb mellett, a harangláb alatt, vagy éppen a harangot halljuk, akkor emlékeztet minket arra, hogy legyünk hűségesek az örökségünkhöz. Hiszen a harangláb először is ezt üzeni, hogy itt a gyülekezetnek van egy komoly múltja. Ez a harangláb évszázadok óta hirdeti, hogy voltak emberek, akik komolyan vették az Istent, komolyan vették a gyülekezetet és a rájuk bízott szolgálatot, hiszen vállalták, hogy akkor ezt az építményt megépítsék, és az azután következő generációk vállalták azt, hogy ezt az épített örökséget megtartsák, de ne csak mint történelmi emlékművet, hanem ezt be is töltsék lélekkel. És hiszük, hogy a gyülekezetünknek a múltja az nem egy múzeumi emlék, nem csak történelem, hanem egy olyan örökség, hagyaték, amely kötelez arra, hogy vállaljuk az Istentől kapott küldetésünket. És a jelenben nekünk ez reménységet jelent, mert sokszor halljuk, hogy nehéz idők jönnek, hogy nehéz idő áll a keresztény egyházak előtt, hogy fogynak a közösségek, hogy változik a világ, háborúk vannak. De amikor ma itt Mezőcsáváson feltekintünk a templomdombra és látjuk a haranglávat, akkor üzen nekünk az Isten, hogy ő munkálkodik, és úgy összecseng a bibliaolvasó kalauz már a kijelölt ige versével, a 124. Zsoltárnak az első versével, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nagyon sok minden rossz történt volna velünk, és feltételes módban ugye ezt vallja meg a Zsoltáros is. De mivel velünk volt az Úr, ezért megment, megtart, és reménységünk van a jelenben, és bizakodhatunk a jövőre nézve. És a jelenben azt éljük át, hogy ahogy Pál apostol fogalmaz a rómabeliekhez írott levélben, hogy a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, de ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy tanúk legyünk, hogy hitvallást tegyünk. És itt a gyülekezetben azok a presbiter testvérek, akik kapták az építéshez a talentumokat, ezt a kegyelmi ajándékot, azok részt vesznek és tehetségükre segítenek. Aki ahhoz kapott kegyelmi ajándékot, hogy vállalkozása legyen, és anyagiakkal tud támogatni ők, abban szolgálnak. És azt érezzük, hogy különbözőek itt Mezőcsáváson is a kegyelmi ajándékaink, de minden egyes kegyelmi ajándékot egy céllal kaptuk, hogy Isten dicsőségének és az ő népének épülésére szolgáljunk. És ez a jelenben bátorít minket, hogy a jelen kihívásai között is reménységgel tekintsünk a jövőbe, mert a harangláv nem csak a múltról beszél, hanem ugye a kialakítása kapcsán is a jövő felé mutat a torony meg a csillag. És a gyülekezet jövőjének hiszük, hogy az áloga nem az épület, nem is csak ez a torony, és nem is az anyagi erőforrás, hanem a mi gyülekezetünk jövőjének az áloga a Krisztustól kapott küldetés, az evangélium továbbadása, és a következő nemzedékeknek a megszólítása, gyermekeinknek és unokáinknak a hitre vezérlése, mert úgy próbálunk szolgálni itt közösen presbitériummal Mezőcsáváson, hogy a gyülekezet ne csak egy vasárnapi közösség legyen, hanem legyen egy elkötelezett közösség, aki nap mint nap igyekszik az ige szerint élni. És hiszük, hogy nem csak egy olyan hely ez a megújult templom, ahova időnként megérkezünk, hanem az a hely, ahol mindannyian az ige által, Isten lelkén keresztül tapasztaljuk a reménységet, a szeretetet, a bocsánatot, és hiszük, hogy ez a jövő, Isten ígéretei szerint, ez a jövő, amelyet nekünk megígért, ez a miénk, éppen ezért hálával szolgálunk most itt. Úgyhogy minden erőfeszítés mögött érezzük az Isten áldó kezét, és ma is alázatos, de hálás szívvel valljuk azt, amit maga a Zsoltáros is kimond, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért mi örvendezünk.
0: Ugye hát azt jó hallani, hogy nem csak a kövek hirdetik Isten igéjét, Isten üzenetét, szeretetét Mezőcsáváson.
1: Hát a kövek, ha mi elhallgatunk, akkor, ahogy a mi úrunk mondja, a kövek fognak megszólalni, és talán az nem lenne jó megvárni. Igyekszünk itt, a presbiterek is családlátogatásokat végeznek velem együtt, a gyülekezetünket több alkalommal meglátogatják. Például nem sokára készülünk egy újabb gyülekezeti ünnepre, amelyet szeptemberben fogunk megtartani, szeptember 12-én. Ilyen alkalmak előtt is minden gyülekezeti tagot megkeresnek és elviszik a kis meghívót. Amikor nagy sátoros ünnepeink vannak, akkor van egy gyülekezeti lapunk, amit igyekszünk kiadni, és akkor ezzel szintén bekopognak és meglátogatják. Most egy diakóniai eset került elénk, egy olyan asszonytestvérnek az ügye, aki bár korábban nem volt gyülekezeti tagunk, de súlyos balesetet szenvedett, és egy jelentős résszel, anyagi résszel támogatta a presbitérium az ő gyógyulását, rehabilitációját, és a gyülekezet körében is többen adakoztak. Nem is olyan régen egy presbiterünknek ugyanilyen jellegű segítséget tudtak nyújtani, és most ennek az idős asszonynak a házát szeretnék hát valamilyen szinten elfogadhatóbbá, komfortosabbá tenni, tehát a vízvezetést, meg lefolyót szeretnének beszerelni. Igyekeznek nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szolgálni. És ahogy az Úr mondta, hogy elmenve tanítványokká tenni, nem csak a templomba várva.
0: Na most már kíváncsivá tett, mi lesz szeptemberben? Milyen ünneplés lesz szeptemberben?
1: A gyülekezetünk vállalta ebben az évben a 15 millió búzaszem magyarok kenyere elnevezésű eseménynek a megszervezését, és itt Székelymezőség határában ezt az eseményt nem a gazdaszervezetek, hanem a történelmi egyházak szokták felvállalni, és az idén Mezőcsávás vállalta, mert úgy érezzük, hogy nekünk ezek az események is hirdetik azt, hogy felelősséget kell vállalni azokért, akiknek kevesebb adatot, és itt a református, meg unitárius magyar gazdák, meg gyülekezeti tagok ilyenkor terménnyel, de adományokkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy idősek otthonának, vagy gyerekotthonoknak felajánljuk az összegyűlt búza mennyiséget, és akkor abból akár hosszabb időn keresztül kenyeret biztosítsunk. Ebben az évben a mi gyülekezetünk vállalt ennek az eseménynek a szervezését, és a múlt héten presbiteri gyűlésünk volt, már elkezdődött a feladatoknak a leosztása, megbeszélése, hogy ki milyen tevékenységet vállal, és örülünk annak, hogy ennyire nyitottak és szeretettel szerveznek a mieink, szeretnek vendéget fogadni, házigazdaként jelen lenni. És ez az alkalom persze Isten tisztelettel kezdődik. A község minden lelki pásztora meghívást kap erre az alkalomra, és a liturgiát felosztjuk, és együtt végezzük ezt az Isten tiszteleti szolgálatot. Az esperes úr, az unitárius esperes, valamint a református esperes is jelen van és szolgál ez alkalommal. A község gyülekezeteiből a hívek eljönnek erre az eseményre, és bár egy, mondhatnám így, hogy ez egy világi kezdeményezés, de mégis itt a községben élő egyházközségek igyekeznek tartalommal megtölteni ezt az eseményt.
0: Mi az, amit a hallgatóknak üzenne befejezésképpen?
1: Befejezésképpen engem nagyon megszólított ma a Biblia olvasókalauznak az igéje, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, és elgondolkodtam rajta, hogy én hogyan folytatnám ezt a mondatot, és ha nem lett volna velem az Úr, akkor talán a szolgálatomat is lehet feladtam volna, vagy egy-egy nehéz gyász összetört volna. Talán olyan terkeket kellene hordoznom, amiket nem bírnék el. Ha nem lett volna velem az Úr, akkor egy-egy betegség legyőzött volna, vagy más irányba haladna az életem, összetört volna egy-egy családi válság, vagy a bűntudatnak a terhét hordoznám, de olyan jó, hogy velünk van az Úr, és ugye ezt kapjuk mi karácsonykor Jézus Krisztusban nagyon határozottan ezt a kijelentést, hogy velünk van az Úr, és érdekes, hogy mi emberek könnyebben észrevesszük azt, amit hiányolunk, amit nem adott meg az Úristen nekünk, ami hiányzik az életünkből, de olyan jó lenne észrevenni azt, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amitől megóvott minket

0: sokszor a csendben is munkálkodik, aki a csendben is oltalmaz, és benne van a mi oltalmunk, a mi erőnk, így is zárul ugye ez a Zsoltár részlet, amit ma olvasunk, a 126. hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, és ezzel kezdődik ugye minden Isten tiszteletünk, ezzel a hitvallással, és nagyon jó lenne ezzel a hitvallással élni minden napunkat, hogy igen, Isten ott van velünk, és a mi segítségünk egy karnyújtásnyira van egészen közel hozzánk, hiszen ő a mindenható, ő az alkotó, és ő hatalmasan cselekszik velünk, velünk van, és éppen ezért bátran élhetünk, rábízhatjuk életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

adásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Hernádi Gyula magyar író és forgatókönyvíró tollából származik, és így hangzik. A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, áldott napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

A házába hívott engem, és meghajolt, aztán legyintett csak, és felnevetett, mikor azt feleltem, hogy még nem mehetek.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
1: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
0: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája.
0: Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet.
3: Amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendesnapját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban, arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1.

0: Ugyan a stúdium kerekasztalán köszöntjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
1: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
0: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
1: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerített az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve már, 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulni a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
0: Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
1: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
0: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
1: Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
2: bocsi, de nem kell, hogy lábon állok.
0: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
1: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztal munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyitott alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
0: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
1: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan 7 alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életébe.
0: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszörösen, mint korábban volt.
1: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
3: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökével beszélgettünk.

0: az anyország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
2: Legalább az országokat soroljuk föl név

0: Múlt hetekben tartottuk a diaszpora konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpora konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpora gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődőknek, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
1: Azt említetted pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságra van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, vagy protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
0: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösség.

0: ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
1: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, ahogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
0: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igéjének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok. Ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek. Valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezett, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
2: Az elmúlt percekben Karvanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Idén június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Adorjáni Panna is, aki első regényéről, a Görbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Görbe az olvasók számára. A riporter Palkó Hanna.
1: Össze tudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Görbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
2: Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú, és ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából

0: visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben, az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról, és ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
1: Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeír ebben a történetben? Mit mondanál?
0: Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett. De igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott a, inkább azt mondanám, hogy a regény mélyében van valahol jelen. Hát, ha van rá válasz olvasás közben.
1: Milyen témák foglalkoztattak leginkább írás közben, ilyen, mint például kapcsolatok, emlékezet, veszteség, identitás?
0: Hát ezek mind abszolút nagyon szépen körbeírtad őket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amit megfog a regény, az pont ez a fiatal felnőtt lét, amikor az ember megpróbálja megkeresni azt, hogy ő ki. És akkor egy picit elszámol azzal, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, amire ő nagyon kíváncsi, és hogy ebben a... Azt hiszem, hogy a regény igazából ebben a nagy zavar pillanatában találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitáskeresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
1: Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
0: Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnővés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességeben az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos, egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességben, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
1: Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
0: Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg, és ezt nagyon hamar megtaláltam, és utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert Én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm, ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg,

0: azokat a dolgokat akarja. És hogy ez egyszerre félelmetes és csodálatos szerintem az emberi világunkban. És hogy nem abban az értelme, hogy jaj, uniformizálva vagyunk, vagy robotok vagyunk, vagy így mindenki fénymásolat, hanem hogy valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
1: Köszi szépen a válaszokat.
0: Köszönöm a kérdéseket.
2: Az elmúlt percekben Adorjáni Panna íróval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és ami atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 163. énekét. A 163-as énekünk egyetlen versszakát énekeljük, e kezdő ének így kezdődik, te rólad zeng dicséretünk.

Gyertek, testvéreim, valljuk meg bűneinket, és tegyünk vallást a mi hitünkről, mi felséges Istenünk, Urunk színe előtt a következőképpen. Úr Isten, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 140. Zsoltár első 4 versszakát. A 140. Zsoltár első 4 versszakát énekeljük, amíg énekelünk, a gyerekek a vasárnapi iskolába mennek. A 140. Zsoltár így kezdődik. Szabadíts meg engem, Úristen, a gonosz család embertől.

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal, megvan írva a Lukács írása szerint való szent evangélium első fejezetének a 76-tól a 80-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezet imanaptárunk által mára ajánlott új szövetségi ígénk, az azt megelőző két igevers és az azt követő igevers, a Lukács írása szerint való szent evangélium első fejezetének 76-tól 80-ig terjedő versei, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Folytatom. Mikor megnéztem, hogy december 15-én a tavaly, a megelőző igeversek voltak a vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk alapigéi, akkor azt mondtam, hogy ezzel a szóval fogom ma kezdetni, hogy folytatom, ahol abba hagytam december 15-én vasárnap délelőtt, és ezzel a folytatommal kapcsolatosan egy teológiai emlékem elevenedett meg, egy nagyon művelt tanárunk, aki Oxfordban is tanult, sokszor kezdte úgy az óráját, mikor hát megelőző órán félbe szakadt egy tananyag, a katedra előtt állva mondta, folytatom. És ez egy adott alkalommal egy vicces jelenet erejéig egy diák hát parodizálta, a tanár úr megsértődött, de az is emlékezetemben van, hogy mivel folytatta a diák, aki viccelt a tanár szolgálattal kapcsolatosan, de ahol emberileg sokszor tévesen fogjuk fel a jelzéseket, ha valakinek a tanár kedvence, akkor olykor vicces jelenetek maradnak meg emlékezetében, és ez nem baj, mert elég sok szomorú arcot látunk, és olyan komorak tudunk mi lenni, reformátusok az Isten tisztelten, de egy kicsit úgy mosolyogni is megtanulunk, akkor kóstolunk valamit abból a mennyei örömből, amely az evangélium által hirdetették nekünk most is. Most felolvasott néhány igevers, és az utolsó, ami elhangzott, Zakariás énekéből hangzott, ahogy Lukács lejegyezte, ének, ami nincs lekottázva, sem zenei kíséret nem hangzik, de benne van a mennyei harmónia, amit sokféleképpen kottázhatunk mi le, például a mennyei harmónia, a hét remény és szeretet, a hűség, a becsület, tisztesség, a szolgálat, az Isten követségének komolyan vétele szerint sorolhatnám tovább, egy egész zenekar állhat elénk, ilyen lelki hangon hangzik, egy zene, egy ének. Zakariás pap éneke, aki viszont nyervén az ő hangját, dicséri Istent, és profétál nem csak a megszületett fiáról, aki később keresztelő lett, keresztelő János, hanem az eljövendő messiásról, mert az Ószövetség bizonyságot tesz a messiás királyról, amúgy belehangzik ebbe az énekbe is ézsaiási és más proféciák visszhangja. Nem csak fia születését ünnepli az apa, hanem látván lelki látással fiának szolgálatát, látta messiást, a mindenség királyát, aki főpapként uralkodik, és mint prófétánk szólít minket ma is az ő szentelke által. Mert hogy a prédikált ige Isten igéje, nálunk reformátusoknál így van, máshol másként, sokfele kezdődik ma az imahét, az egyetemes imahét, hát Krisztusban, ugye sokféle szín van, de ő a tökéletes világosság
és ezt ima héten különösen gyakoroljuk újra és újra minden esztendőben, mi keresztények szerte világban. Ének, mennyei harmónia szerint, és hallottuk a felolvasott igéből, és most különösen az imanaptárunkban szereplő két igeversre gondolok, aszerint építettem fel a prédikációt, hogy Istenünk irgalma nagy. Az imanaptárunkban így szerepel, hogy Istenünk irgalma nagy. Na most felolvasott, általam használt bibliafordítás igéje szerint viszont értjük azt, és látjuk az eredeti szöveg üzenetét, hogy Istenünk irgalma úgy nagy, hát hogy ne lenne nagy az irgalom, ha Istenünk nagy Isten, annyira nagy, hogy egy és örök, és amivel egy és örök Isten, hát ő a nagy és mindenható. Másról miről beszélünk, fecsegés, locsogás az egész. Isten az, ige, ha róla van szó, akkor az élet, az mindenség, azok nagy dolgok, és nem parányi a kicsinyek, egyre kicsinyesebbek, még eltűnik minden, hanem annyira nagy az Isten, hogy benne növekedik, épül, kiteljesedik, míg nem a nagy Isten lesz minden mindenekben. Nagy az Isten irgalma, mert könyörülő az az irgalom. Nagy az Isten irgalma, mert könyörülő irgalom. Körülnézve a világba, valahogy sok minden és mindenki gondoskodik arról, hogy nehogy lemaradjunk a napi eseményekről. Látjuk, hogy mennyire irgalmatlan és kegyetlen dolgok vannak, és nem a hegyek és nem a fák irgalmatlanok és kegyetlenek, hanem az emberek egyenként és közösségileg. És ha azt mondom, hogy irgalmatlan és kegyetlen, akkor azt mondom, hogy hát nincs irgalom és nincs kegyelem, semmi van, de van annál rosszabb is, mert hányszor irgalmatlan és kegyetlen dolgok mögött azokban pusztító és öldöklő események, indulatok, érzések, beszédek bontakoznak ki, és valahogy így értsük, hogy a 140. Zsoltárt miért kellett nekünk ma így énekelni. Mert Dávid király idejében, és azután, és azóta is, és azelőtt is valahogy úgy voltak az emberek, hogy történtek ilyen-olyan irgalmatlan, kegyetlen, pusztító, öldöklő dolgok, beszédek, indulatok, mesterkedések, de Istenünk irgalma nagy, ő irgalmas és kegyelmes, és az eredeti szövegben vannak olyan szavak, amelyek évszázadokra meghatározzák kereszténységünket, és van olyan felekezet ma, keresztény felekezet, ahol ott van a liturgiában az ősi ének, hogy Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz. Valahogy innen is meríthették ezt az igazságot, hogy irgalmatlan, kegyetlen, pusztító, öldöklő események elől menekülünk az irgalomhoz és a kegyelemhez. Van az az út, Krisztus megnyitotta nekünk, előttünk megy, és az úton haladunk, ahogy itt vagyunk lélekben. Ugye külsőleg is lehet az Isten tiszteleten lenni, de jó, ha lélekben egyek tudunk lenni, és együtt vagyunk most sokan, mert nem csak itt a hidelvei gyülekezeti terem közössége van együtt ezzel az igével, hanem az Ágnus Rádió, nem csak munkatársai szintjén, hanem hallgatói szintjén is, akiket köszöntök ez alkalommal. Irgalom és kegyelem. Az irgalom a kegyelemhez visz. Az irgalom Isten bensőjéből árad. El szoktam mondani, hogy amikor kegyelem szó előkerül az igében, olykor van ebben valami csodálatos, az anyamé képe, az anyasság, és minden gender indulatok és örvénylések közepette megnyugtatok mindenkit, hogy Isten annyira örök és végtelen, hogy amennyiben atyánk, az anyasság is teljességgel megvan benne ő, bensőjéből áradó szeretettel, jó indulattal, kedvességgel vesz körül minket. És ha kegyelmi időről beszélünk, az Úr irgalma, kegyelme, hogy feljön a nap ránk, és na hát ezen a nyugalom napon is együtt lehetünk vele, és a családdal, és a közösségben sokakkal, lélek szerint keresztény testvéreinkkel, az Úr irgalma ez. És ez az irgalom nem egy olyan képmutató
ámítás, hogy na most mutatom, milyen jókedvű vagyok, hogy a következő alkalommal könnyebben zsákmányt ejtsek benned, vagy egészen felfaljalak téged. A népmesék is olykor kisgyerekkorunktól fogva figyelmeztetnek, nevelnek, hogy mézes, mázos hangja van a farkasnak, de azért nem kell bízni benne, mert a szőrét váltja, de szokását soha. Tehát Isten nem úgy kedves hozzánk, és mosolyog ránk, hogy na aztán meglátjuk mi holnap, hogy mi következik, hanem önmagát adja, bensőjéből árad, a jó indulat, a szeretet, a kegyelem, irgalom, bár csak megtanulnánk és ismernénk ezt valóban, mi az ő tanítványai, keresztény szolgálatot teljesítő barátai, gyermekei, kik testvérek vagyunk az Úrban. Isten irgalma az a kegyelméből fakad, bensőjéből árad, együttérző irgalom ez, és az együttérzésről el kell tudjuk mondani, hogy hát igen, megértjük a dolgokat, amik történnek velünk egymással, itt-ott, egy adott helyzetben, de nem biztos, hogy egyetértünk azzal, ami történik a másokkal, vagy amit mások cselekesznek. Megértjük, hogy ezért vagy azért, ilyen indokkal, olyan érdekből, de nem értünk egyet sok mindennel, ami irgalmatlan, kegyetlen, pusztító és öldöklő dolgokat szerez. És ezen jó úgy elgondolkozni, ez Isten tiszteleten. Isten úgy együttérző, hogy nagyon is megért minket, de nem ért egyet mindennel, amit elkövetünk. Hát nem csak egymás ellen, vagy a teremtett világ ellen, hanem főleg Isten ellen. Amit egymás ellen követünk el, a törvény szerint szeretett jegyében Isten ellen követjük el, amit a teremtett világ ellen követünk el, Isten ellen, a teremtő ellen követjük el. Hát nem ért egyet Isten mindennel, azzal, amit mi elkövetünk, de megért minket, és kegyelmi időben lehetőséget ad, hogy hozzátérjünk, és az újjászületés, újjáteremtés csodája által elhagyjuk irgalmatlan, kegyetlen, pusztító, öldöklő szavakat, gondolatokat, érzéseket, cselekedeteket, indulatokat, és tanuljuk meg azt, hogy mi az irgalom, és mi a kegyelem, mi az Isten együttérző, ragaszkodó szeretete irántunk, körülöttünk, vagy éppen bennünk, hisz Isten nem az az Isten, aki olyan távol van, hogy hát nem lehet megérteni, a pap is úgy prédikál, hogy elszáll az ige a fejek fölött, nem így működnek a dolgok. Akit a lélek megszólít, a legbonyolultabb prédikációt is fel tudja használni arra, hogy szívbe hulljon, és ott ne maradjon, mint egy száraz magtárban, vagy a piramis belsejében, ugye 3-4 ezer éves gabonamagot találtak, elültették, és kikelt, tehát ugye 3-4 ezer év sem nagy idő, ha úgy vesszük, ha olyanok a helyek és a helyzetek. Isten igéje azért jön, hogy kicsirázzon, felnőjön és teremjen bennünk. Együttérző, kegyelemből fakadó irgalom az Isten irgalma. És mint Isten gyermekei, most erről nagyon jól gondolkozunk el, hát ha mi is megértjük, hogy ha atyánk van a mennyben, hogyan hasonlítunk rá, hát abban, hogy nem irgalmatlan, kegyetlen, pusztító, öldöklő dolgok történnek velünk, hanem az Isten irgalmát, kegyelmét, ragaszkodó együttérzését, szeretetét tudjuk képviselni egyre jobban ezen a világon, és Isteni az ítélet, ne azt hallgassuk, hogy mit mondanak rólunk másokról az emberek. Tehát Istenre figyeljünk. Biztos forrásból merítsünk, nem szennyezett, mérgezett kutakból. Együttérző, kegyelemből fakadó irgalom, és ez azért fontos, és azért énekel erről Zakariás pap, és hangzik most az ige, és Lukács lejegyezte az evangéliumába, örömüzenet, mert az üdvösség ismeretére így jutunk el, annyi minden más mellett, ahhoz, hogy az üdvösséget, vagy fogalmazok így, az üdvözítőt megismerjük, ugye Jézus az üdvözítő, üdvösség egyedül általa van, az üdvösséget megismerjük, az szükségünk van megérteni Istenünk nagy irgalmát, felfogni egyáltalán, hogy együttérző, ragaszkodó szeretet, kegyelem. És ezt tanulás, a tanítványságunk által, Isten nevelése által sajátítjuk el,
mert a buta ember mit mond, kiártam a 8 osztályt, mindent tudok, nekem pap ne prédikáljon, az orvos nem tud semmit, de a keresztény azt mondja, hogy egy életen át Krisztus tanítványa vagyok, tehát 90-valahány évesen is, ha az Úristen adott napot, akkor azért adta, hogy tanítványként éljem, és lássam, hogy mi az, amit ma tanulhatok, ugye folyamatos tanulás, tanítás, fejlődés, hogy minket lelkészeket is kényszerítenek, már bocsánat, hogy így mondom, hogy elmenjünk előadásokra, hallgassunk végig 30-at is egy nap alatt, mert ennyi kreditpontot kapunk. Ennek a hátterében az áll, hogy bizony a jó munkás, a szakember, tanár, akár egyetemi tanár, az attól jó, hogy szüntelenül tanul. Nem csak a jó pap tanul holtig, hanem a jó orvos, a jó esztergályos vagy autószerelő. Az autószerelők fogják a fejüket, jönnek a villamos autók, na azokat is javítani kell, annyi mindent meg kell tanulni, de az Úristen, ha eszet adott, akkor használjuk azt. Még ha ingyen is van, használjuk bátran, mert biza sokra visz. Tanítás, nevelés, hogy a kereszténységünk lényege, keresztség sákramentumának kontinuitása, folytonossága, ezt se felejtsük el sohasem, ha sikerül eljönni az istentiszteletre, akkor a mennyei naplóba be van írva a jelen. Ha nem sikerül, akkor oda be van írva, hogy hiányzás, most már persze van felmentés, el lehet, mert az orvoshoz adjon egy igazolást, vagy a szülő is. Isten mindig irgalmas és mindig kegyelmes, és az Isten tisztelet mégiscsak olyan, hogy jó, ha jelen vagy ezen, testvérem, és nem csak vasárnap délelőtt Isten tisztelet, bármely Isten tiszteleti alkalom jó, hogy a gyerekeket elhoztátok vasárnap iskolába. Ez csodálatos dolog. A keresztség sákramentuma tanítvánság szerint, ugye erről hangott az eskü, a nagy ígéret, hogy úgy neveljük, neveltetjük, hogy aztán minden. Na de hát ugye néha sikerül, hogy akár vasárnapi iskola szintjén a megkeresztelt gyerek veszi a tanítást, a nevelést, ami Istentől jön el hozzánk. Ha Isten együttérző, kegyelemből fakadó irgalmát, szeretetét tanuljuk, arról hallunk, akkor az üdvösség ismeretének elsajátítása által, tehát a tanulás, nevelés, kereszténységünk és az ismeret, a szeretet is, bűneink bocsánatára is eljutunk. Nézzétek meg, az emberek olykor nagyon irgalmatlan és kegyetlenül nagy ujjal mutogatnak másokra. Az a hibás, az, igen, az elkövetett minden bűnt, mindent, amit csak létezik. Bezzegén. Na hát, dolgok nem így működnek. Nem azt mondja Lukács, hogy hát, tudjátok, az irgalom azért jó, mert meglátod a másik szemében a szálkát. És aztán a te szemedben levő gerendát nem fogod észrevenni. Nem így működnek a dolgok. Amúgy nem véletlenül idézem Jézusnak ezt a példázatát, tanítását, hogy akinek a szemébe gerenda van, az úgy meglátja a másik szemébe a szálkát, abban a hiba nincs, csak az a baj, hogy az őjébe gerenda van. Tehát így is lehet érteni. És ahol az emberek ítélkeznek egymáson, és piszkálják a másik szemébe a szálkát, ott az a tragédia, a nyomorúság, a baj, hogy aki ezt elköveti, annak szemébe gerenda van. Bűneink, a miénkek. Lukács Pál apostol hívta el, orvos volt, de sok mindenhez értett, szent, és azt mondja, hogy bűneink. Nem azt mondja, hogy azoknak a bűnei ott, pogányoknak, nekünk nincs, a miénk. És Zakariás pap, mi bűneink? Hát pap volt, hát a templomban szolgált, olyan szigorú rendelkezések voltak a szövetségben, hogy na, hol lennénk mi, ha azokat kéne gyakorolni. De hát Jézus Krisztusban ugye nagy szabadságunk van, ceremoniális törvények lemaradtak, de azért a lényeg, a szövetség lényege nem maradt el, sőt, inkább kiteljesedett, ami a részletekben elveszett, most a lényegben teljesedhetik ki. Az Isten tiszteletet hadd éljük meg, és ha nem sikerül megélni úgy, ahogy elő van írva, akkor ott van egy hiba, egy tévedés, és nem a másik a hibás, hanem én, meg te, meg mi. És ha ezt belátjuk, hogy a bűn, a hiba, a tévedés nem a hegyeken, és nem a fákon történik, hanem emberi szívben, gondolatban, érzésben, beszédben, akkor leszokjuk a másra mutogatás butaságát, és magunkra vetünk,
ugye magadra ves, hallottuk ezt a kifejezést sokszor már talán elemibe, fiam, magadra ves, csak akkor gondolkodunk, hogy mit is jelent, magunkra vetjük tekintetünket, befele fordul a figyelem, és felmérjük életünket, és belátjuk, hogy akaró akaratlan tévedtünk. Egyik angol tanáromtól hallottam angolul a közmondást, hogy az út a pokolba jó indulattal van kikövezve. Ilyen nagyon jó indulattal, de akkor hát tévedtünk, hogy abba hiba nincs, vagy minden hiba benne van. De ha ezt belátjuk, akkor nem az történik, hogy dicsekszünk a hibával, a tévedéssel, egyéni, közösségi, történelmi nagy baklövéseinkkel. Az sem a megoldás, hogy szőnyeg alá seperjük, mert a Himalája hegycsúcsai semmi ahhoz képest, ami a bűneink halmazát jelenti, akár szőnyeg alá seperve, hanem hibát, bajt, tévedést, kárt észreveszünk, és megbánjuk azt, és a bűneink bocsánatát keressük, hogy Isten eltörölje, mint egy ilyen nedves szivacsal a régi táblára felírt dolgokat, most már modern felszerelések vannak az iskolában, Isten eltörölje a mi bűneinket, mert az Isten tisztelet megtanít arra minden alkalommal, hogy a bűnbocsánatnak egy rendje van, ugye van a bűnvallás, bűnbánattal megjászoljuk a hibát, a bajt, a tévedést, és ha igaz a bűnbánat, akkor bűnbocsánat hangzik el. Akár a ma tömör evangélium örömüzenet szerint, hogy Isten nagyon irgalmas, kegyelmes, megértő, együttérző, szereti ezt a világot, de annyira, hogy egyszülött fiát adja, hogy aki hisz benne, aki nem, arról most hadd ne beszéljünk, de aki hisz benne, az bűnbocsánatot nyerjen, és az örök életet Isten szeretetében szülessen újjá, és Istennel legyen egy. A bűnbocsánat. És ha január 22-e előtt magyar nemzeti kultúránk napja előtt úgy kicsit eszünkbe jut a nemzeti imánk, Kölcsey Ferenc, akkor hogy érezzük, legalább mi nekünk magyaroknak nagyon éreznünk kell, hogy megbűnhöttünk már sok mindent, de Isten irgalom és kegyelem, és ne nagy erős hanggal énekeljük, akár pontosan követve a zenei anyagot, ami nekem nem mindig sikerül, mert van egy alaphangom, és aztán az orgona egy szép tenor, nem mondjam, hogy szoprán zongorra, aztán látjátok, hogy mit lekínlódok, mikor ott énekelni kell, de nem hagyom magam, mert Isten azt az éneket hallja, ami a szívből hangzik, hogyha a hangom olyan, amilyen. Mikor volt gyülekezeti kórusunk, egy nagyon idős néni énekelt a kórusba, és vagy az ítélkezők. Hogy az ott néz, mind énekel, nem látja, hogy már remeg a hangja, nincs semmi, mert hanem csit. Ahogy ő énekel, még én sem tudok úgy énekelni. Mert nem a fizikai hangot kell hallani, hanem nézik meg a tekintet, itt az arcát, az indulatát. 80-valány évesen ott remeg, énekelt és dicsérte Istent, és mondta, gondoljátok, hogy mennyben milyen tiszta hangja lesz. Tisztább, mint amilyen volt fiatal korában. Isten azt hallja, ami a szívből hangzik. Vagy ahogy a héten is mondta Antoine de Saint-Exupéry egyik mondatát, egy kicsit úgy parafrazálva, hozzászólva, hogy ő azt mondja, hogy legjobban a szívvel lát az ember, de én azt mondom, hogy legjobban a szívével hall, és a szívével énekel az ember. Tehát ne a külsőt nézzük, hanem azt, ami az emberben benne van. Istenből árad az irgalom, és a kegyelem nem külsőség az, nem állarc, hanem belőle árad. Van bűnbocsánat. És aki Isten előtt imádkozik, és beismerje bűneit, és azt is látja, hogy megbűnhődi nép, egyén, közösség, amit elkövet, jó indulattól, akárhogy, hát a bűnbánat, az a kegyelem, az bűnbocsánat, az irgalomhoz vezet minket. És ez a kegyelem, ez az irgalom a felolvasott igényből, az otthon elolvasott imanaptárban szereplő igényből, az úgy működik, és úgy van velünk, hogy az az irgalom megjelent, mint felkelő nap a magasságból, ez van az imanaptárban, és az általam használt Bibliában meglátogat a felkelő fény a magasságból. Nem a részletekbe kössünk bele, az ördög szereti ezt. Lássuk a lényeget. Az a felkelő nap, a fény. Megnyugtatok mindenkit, hogy az eredeti szöveg arról szól, hogy a magasból felkelő nap. A nap a fény.
a nap fénye élet. Ahova nem süt be a nap, ott vannak ilyen olyan dolgok, szagok, meg egyebek. Sötét pincébe óvatosan menj le, testvér, mert ott bizony mindenféle gázok keletkeznek, és tragédia is következhet belőle. De ahova süt a nap, ahol világosság van, ott olyan folyamatok zajlanak, amik életet, frissességet, tisztaságot jelentenek. Nyilván itt is érvényes az, hogy a mértékletesség elve, mert újabban egy általunk kisé, vagy nagyon elrontott, teremtett világba, azért mondják az orvosok, hogy ekkor, mert akkor nem menjetek a napra, mert ozon réteg, meg egyebek úgy vannak, hogy vannak, mit hagyunk az unokáinkra, de vigyázni kell, de értitek a lényeget, a fény az élet. Mint felkelő nap a magasságból. Lukács igaz, hogy Pál apostol mellett és révén került be a képbe, de ismerte Pétert is. És ha más nem, akkor az apostolok cselekedetéről írott könyvet olvasva, úgy kóstolgatva, ízlelve az ígét, döbbenünk rá arra, hogy nagyon jól ismerte Péter apostolt Lukács. A pünkösdi prédikációnak lényegét is olyan szépen leírta, hát nem Páltól hallottam, mert hol volt Pál akkor, amikor Péter pünkösdben prédikált Saulusként, farizeuskodott. Pétertől hallotta Lukács, ismerte jól Pétert. És amikor én ezt olvastam, akkor a Zakariás pap profétai látása úgy tisztult le előttem, ahogy Lukács maga is ide lejegyezte, hogy volt egy olyan pillanat, mozzanat a tanítványok életében, amikor Jézus fogta hármukat, Pétert, Jakabot és Jánost, az Ebedeus testvéreket, és felvitte őket egy magas hegyre. A hegy nincs megnevezve, hagyomány azt mondja a Tábor, de mi van, hogyha Sinai, Horeb, nem tudjuk, és volt olyan bibliaóránk, vagy Isten tisztelettel említettem, hogy ahol Isten fénye ragyogott, nem csak Mózes és az Ószövetségi nép, hanem Illés előtt is az a Sinai volt, a Horeb. Tehát Tábor legyen, Sinai, Horeb, legyen a Sion, a lelki hegy, az Isten tisztelet hegye. Itt nem az a fontos, hogy te milyen sötéten jössz be az Isten tiszteletre, milyen bánatod van, mennyire komor vagy, hanem az, hogy Isten világossága ragyog fel mi közösségünkben, mert ez az Isten tisztelet lényege, Isten lelke, mint láng, mint fény jön ide, hát derülj fel, testvér, fogadd be ezt a világosságot, megdicsőülés hegye. És akkor itt van ez a próbálkozás, ez a látomás, hogy nem az a nap, amelyik napkeleten kell fel. Ott van. Vannak csillagok, a világegyetemben is kutatjuk, és nem csak csillagokat nézünk, hanem hogy milyen bolygók vannak körülöttük, meg számítgatnak, meg fejlődik a tudomány. Nem csak arra használjuk az áldást, hogy egymást pusztítsuk, minél gyilkosabb fegyver, hanem ilyen kutató eszközök, bárcsak kórházak és orvosi kutató laboratóriumok épülnének, nem kaszárnyák és fegyvergyártó üzemek. A magasságból felkelő nap, a fentről, hát fent felkelhet a nap, ha egyszer keleten kell, hogy van ez? Lelki tájékozódás. És akik látták az ő arcát ragyogni, mint a napot, azok valahogy így fogalmazták meg később, hogy az a nap nem keletről kelt, az bennőlt felhő fogta körül, a magasból jött el hozzánk. Krisztus a mi napunk. Mennyből felkelő nap. És ahogy a napkeleten felkelő nap egy új napot hirdet, nem szó játék ez, gondoljuk át, az Úrnak irgalma és kegyelme, hogy felkelik a nap ránk, úgyhogy ha magasból ragyog ránk a nap, az Úrnak irgalma és kegyelme jele ez, és ha kibontakozik ez a fény, az eredeti szöveg olyan szavakat használ, ugye már várjuk a tavaszt, még január van, de várjuk a tavaszt, itt-ott néha nyílnak egy virágok, ahol süt a nap, olyan telek vannak most, hogy már kis virágok nyílnak, várjuk a tavaszt, a rügyek is eléggé buzzadnak. Most itt valahogy ez a gondolat, hogy úgy bontakozik az a fény ki, mint egy rügy, ahogy kipattan a rügy. Valami egy új tavaszt hirdet, valami új korszak rügyei már duzzadnak, a Jézus Krisztusban, vagy a felkelő napunk, ahol az arca ragyogott, magasból jött el hozzánk. És Zakariás a Krisztusról prédikál. A fiát is mondja, hogy annak szolgája lesz, és felnő, és követe lesz. De az a felkelő nap, az a fény,
hogy kibontakozik számunkra, ahogy buzgó forrásként felfakad, ez is benne van a képben. A sivatagban megy az ember, mi a legértékesebb ott egy idő után? Na, az összes pénzét odaadná egy korty vízért. Amikor valaki igazán szomjas volt, az tudja, hogy miről beszélek. Lehet, hogy nem voltunk, de a filmekben láttunk akár francia idegen légióról forgatott filmekben, hogy ott milyen körülmények uralkodtak, és mit jelentett egy korty friss víz, mit adott egy korty vízért az ember. Amúgy itt hallottam lelki pásztortól, hogy tudjátok, tőlünk azt várják el, hogy mindenkinek, aki már mit tudom én mit és hol mennyit ivott, én még egy pohár vizet kínáljak fel, ugye, mert meg van írva, hogy aki egy pohár vizet ad az Úr nevébe, jaj, de jó dolga lesz. Nem így működnek a dolgok. A szomjas ember az kész arra, hogy átvegye az evangélium friss vizét, és a lelki keresztség jegyében ott belülről is itassa át sejtjeit és gondolatait, érzéseit az igével. A szomjazónak kínálja Krisztus az életnek vizét ingyen, aki szomjazik, az jön hozzá, ki már belefáradt az irgalmatlan, kegyetlen, pusztító, öldöklő sivatagjainkba, az keresi az édent, és meg is találja, hisz van az az élet forrása, mely a magasból felkerő napban nekünk megjelent. Na most ez Istennél olyan tiszta, hogy a lélek egyszerre tűz és víz. Jézus Krisztus egyszerre a felkelő nap és a forrás, akiből merítünk, és vízmerítni drága hely, egyébként nekünk sora jut eszembe, mert a teljes fény, a teljes ige, az nem csak átvilágít és értelmet szerez, hogy a sötét dolgok és a sötét butaság ellenébe bölcsességet ad, jó indulatot szerez, hanem fel is frissít minket, és ha a fény az ige testélet mennyei forrásként jelent meg, és ha belőle merítünk, akkor Jézus Krisztus világít velünk, általunk, és a feltámadás evangéliuma a miénk, mert végső soron, aki meghalt bűneinkért, a feltámadásával is hirdet tökéletes bűnbocsánatot. És ezáltal ráigazítja lábunkat a békesség útjára, melyről letértünk. A hiba, a tévedés nagy halmazában az is van, hogy van a békesség útja, a Krisztus útja, előttünk halad, rendben, ez a nyugalom napja, 6 napon át annyi munkánk, dolgunk, hát erről letérünk újra és újra. Mert ha nincs az Isten tisztelet ide, akkor munka és dolog sincs, annyi ember van a világon, akinek semmi dolga. Azért sok pénz kell, nagy fizetés, de a munka az végezzel más. Ott van egy pár futóbolond hívő lélek, na azok dolgozzanak reggeltől estig. Mi reformátusok amúgy Calvin ide vagy oda, Genf ide vagy oda, azért valahogy mégiscsak az Úr szolgálatát így is látjuk, hogy amint szolgálunk neki Isten tiszteleten, 6 napon át van sok munkánk, dolgunk, de mennyi. De nem hiába munkálkodunk, dolgozunk, mert Isten velünk, Isten segít, Isten megáld. Letérünk az Isten útjáról, és az irgalmatlan, kegyetlen dolgok munkátlan és dologtalan napok halmazát is jelenti sokszor. Miért sikerül a gonoszoknak sok rossz? Mert nagyon sok jó ember nem tesz semmit. Ez azt hiszem, hogy Carl Lewisnak egyik mondata. Sokszor úgy van a baj, hogy a jó emberek, hát ott né, hallgatnak, vagy dologtalanok, és nincs kedvük esetleg felvállalni a szolgálatot. Itt most lelki értelemben szólok, Isten tiszteleti szolgálat, nyugalom napján 6 napon át. Ha letérünk a békesség útjáról, na akkor mi van? Akkor háború van. És ha nincs békesség, akkor áldás sincs, tehát átok van rajtunk. Nem jó dolog letérni a békesség útjáról. És ha háborúról van szó, ne csak az ukrajnai, közel-keleti, afrikai vagy oroszországi, mert ott is robbannak a dolgok keményen, látjuk is, és szenvednek az emberek. Világháború, nagyon az gazdasági, ideológiai, nem tudom én milyen. Most azt mondják, hogy van egy liberális elit, akkor van egy szuveranista, és már nem is tudom, hogy ki, mi, hol, meres, ebben a nagy zűrzavarban, csak Isten útja segít. Keresztjén vagyok, van Krisztusom, van Jézusom. És ha gazdaság, erkölcsi vagy világnézeti háborúság vesz körül minket, háború a család, sőt, még az emberi lélek is, már hány ember aludni se tud, annyira békétlen. Lélekben, egyénileg, közösségileg
ha háborúság, átok van, akkor a szegénységet és nyomort jelent. Mert ez sincs, az sincs, és csak 10 napig van földgáz Nagy-Britanniában, nem tudom, mivel fognak fűteni azután. Németország lebontotta az utolsó atomreaktorát, nem, majd van a franciáknál vagy 58, majd veszik onnan az áramot, én nem tudom, én lelkipásztor vagyok, de azt hiszem, hogyha a dédapám is felkelne, és úgy elmondanám neki ezeket a dolgokat, akkor úgy Tamás Áron novella jött eszembe, mert fogna magát, visszamenne, hogy feküdjön vissza a sírba, mert ilyen világban csak a bolond tud megélni, illetve az, aki Istenre veti tekintetét. Mert mindenféle letérés van, vakvezet, világtalan, és esnek a szakadékba. Ezen nem örvendünk, ezen bussolunk, ez a mi bűnünk, a mi bánatunk. De van békesség és áldás, és van az a bőség. Ha Isten szól hozzánk, akkor mindig felkínálja a jólétet, és az elmúlt napokban hallottam így is, hogy jól létet, két L, jól létet. Amikor azt kérdezik, hogy hogy vagy, hát jól vagyok, hogy van a család, jól van, és mész tovább. Nem, itt most komolyan gondolom, hogy tényleg jól vagyok itt az Isten tiszteleten, mert Jézus Krisztusom, akinek arca ragyogott minden nap, hogyan is kezdte a maga programbeszédét? A hegyi beszédre gondolok, vagy mezei prédikáció Lukácsnál. Hogy van az a boldogság, és van az áldás. És megvan az áldás boldogsága, és a boldogság áldása, és a boldogság áldása Isten békessége. És megvan az ő útja, és letér itt a világ így is, úgy is, meg valamit fülembe súg a sátán, de nem ráhallgatok, hanem arra a lélekre, aki nyilván szól, és prédikál, és hirdeti az országát, és az Isten tisztelet útján haladok, nyugalom napján, és a hétköznapokban is. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 374. énekünk első 3 versszakát. A 374. ének, imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk, első 3 versszakát énekeljük. Az ének így kezdődik, Úr Jézus, nézz le rám!

4 versszakot hirdettem, hogy énekelünk? Vagy 3-at? Én 3-at, de nem baj, ha van kedvünk énekelni, akkor jó. Imádkozzunk. Te nem lenézel minket, hanem ránk nézel ide le, mert olyan mélyre süllyedt az ember, és nem az a mélység, hogy rádöbbenünk bűneinkre, hanem az, hogy mindig a másokét látjuk, és olyan könnyű észrevenni, hogy a másik szemében szálka van, de jaj, akkor a miénkbe gerenda szorult. De könyörülj rajtunk. És ahogy nyitogatod szemünket, és fülünket, és szívünket, és lelkünket, és szólsz hozzánk, hogy megértjük újra, hogy irgalmad nagy, mert egy, és mennyei, és örök, és Uram, irgalmaz ősi kiáltással borulunk le előtted, és akkor is mennyeket átható kiáltás az, ha valójában a szívünkben fogalmazódik meg. Köszönjük, hogy ma is velünk voltál, és nem csak itt, a Hidelvei gyülekezeti otthonban, hanem az Ágnus Rádió szolgálata által sokaknak szívében, lelkében, mert akik ez ígehirdetést hallgatták, azok valahogy elgondolkoztak, hogy igen, nagyon irgalmatlan és kegyetlen és könyörtelen, sőt, pusztító és öldöklő tud lenni nem a világ, az ember a bűnei szerint. Te irgalom és kegyelem és együttérzés vagy, és bensődből árad a ragaszkodó szeretet, és együttérző kegyelmemből fakadó irgalom közösségében. Mi megértjük, hogy mi a különbség a képmutatás és a lélekből áradó őszintesség között, és talán melletted döntünk mindannyian, de ki tudja, üdvösség ismeretét add újra és újra, és a tanítás, a nevelés itt történik, mint gyermekeid, a keresztség sákramentumának folytatásaként cselekszel, hogy újjászősz és újját teremtesz minket, és ha víztől és lélektől születünk újjá, a te tűz lelked hat át bennünket, hogy világítson bennünk, körülöttünk, és értsünk egyre többet mindabból, amit te cselekszel velünk és körülöttünk. Bűneink bocsánatáért esedezünk, igen. A bolond azt mondja, hogy ő nem bűnös, neki bűne nincs, hát. De hány tévedés, még ha jó indulatból fakad is, mégis olyan köveket rak, amelynek útja pokolba visz. Könyörülj rajtunk, légy irgalmas hozzánk, bűnbánattal borulunk le, nem külsőleg képmutatóan, de lélek szerint, szívvel, minden érzésben és minden gondolatban előtted borulunk le, és a magyar kultúránk napja előtt már valahol messziről harangoz bennünk a dal, és a szöveg is megfogalmazódik. Hát bűneinket megbűnhöttük, Uram, de könyörülj rajtunk, és segíts, hogy most a 2025. esztendőben már mi magyarok úgy fogjunk össze a te lelked szerint, ne a széthúzás örök példája maradjunk, hogy nálunk a de annyira fájdalmas, mindig mindenki mindenkinek ellent mond, mert mindenki mindent jobban tud, hát te tudsz mindent, és te tudsz jól dolgokat, taníts, és keresztény lélekben, ahogy összefogsz, add értsük, ha körülöttünk a te lelked felragyog, ha bennünk a te lelked lakozást vesz, hogy a magasból felkelő nap fényében megfürödve az élet sok gyönyörűségét megtapasztaljuk, ahogy azok hárman is ott azon a hegyen, mi nincs megnevezve, még sincs megnevezve, bár van hagyomány, és ki tudja, a hagyomány igaz. Táboron, vagy Sínain Hóreben, vagy a Sínai Hóreb jegyében, a Sionon, ha állunk meg, az örök Isten tisztelet szövetség helyén leboruló előtted, mint mennyből felkelő nap veszer körül minket, és kibontakozóban vannak a rügyek ott bent, és egy új tavasz érkezik. A te országodnak csodálatos lehetősége, melyben bárcsak megtalálnák helyünket, mindkik itt most veled vagyunk, segíts, könyörülj rajtunk, és ha felbúzog az a forrás, amit keresünk és óhajtunk, hát add, merítsünk belőled, Uram, mert iszunk mi annyi mindent, és mennyi mindennel itatnak, és mérgezett kútokból bőven adják, még akár sok pénzért is a semmit.
de a te ígét, ha megszólít, nincs az a sivatag, mely kiszárasztana minket, s nem fehérlenek valahol elhagyott csontjaink, hanem az édenkert örömét, termését tudjuk elmondani szüntelen. Isten tiszteleteinken nyugalom napján, és minden munkánkban és dolgainkban van bőven, mert általunk is te világítsz teljes fényt a feltámadás erejével. A bűnbánat, bűnbocsánat, irgalom, kegyelem jegyében bizony ki bűneinkért halt meg a Golgota kereszten harmadnapi feltámadás erejét közli velünk, miben ráigazítod lépteinket, lábunkat a békesség útjára újra és újra. Letérünk te tőled, ki tudja, hol bolyongunk el, s a vak vezet világtalant jegyében mély szakadék vár, de nem mély szakadékba kell nekünk eljutnunk, Uram, hanem hozzád a Sion közösségébe, a lelki Jeruzsálemben, ahol most is egyek vagyunk veled, s a háború átok ott dúl a mélybe, folytogat és öl, de itt fent friss levegőt belélegezve a lélek igazságait, áldást és bőséget veszünk magunkhoz, olyan jólétet, mely senkiben sincs, aki nem követ téged, de aki veled jár, az megérti, s jól vagyunk most is és mindig, s őszintén igazán mondjuk bármi történjen, s gonosz emberek, ha törtek ránk, hol vannak ők most, de a te jóságod itt van velünk, és segítesz, boldogság áldását pecsételt szívünkbe. Az Isten tisztelet útján, ha járjuk most és holnap is mindenkor, mert a te utad ez. S a téged követve cél fele indulunk el, célba el is jutunk, és vagyunk keresztény lélekben, és keresztény házasságban és családban, és tudunk keresztény szülők és gyermekek, nagyszülők, unokák lenni, és megértjük, hogy a mi magyar kultúránk is keresztény, más nem lehet, mert több mint 1000 esztendő új, szent pecsétet helyezett ránk, mit ha elveszítünk, mi sem maradhatunk meg. Te légy gyülekezet.

a jólét, jól vagyunk, ha összefogunk és megoldjuk a sok gondjaink, vagy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsünk, ahol segíteni kell. Imádkozunk betegekért és szenvedőkért és erőtlenekért, és könyörgünk azon szolgatársakért, egyháztagokért, ismerősökért és ismeretlenekért, akik kórházban vannak, vagy otthon veszik a kezelést, akik műtétre készülnek, vagy műtét után lábadoznak. Imádkozunk minden lelki-testi fájdalommal küzdött testvérért, te légy a gyógyulásunk egyenként, közösségileg, mindannyiunknak. És ha betegekért imádkozunk, gondozóikért, könyörgünk, egészségügyi dolgozókért, vagy családtagért, minden emberért, aki jó szóval már segíteni tud valakinek a nyomorúságos helyzetén, de hadd legyen, ami segítségünk több a jó szónál, legyen baráti kéz, vagy éppen anyagi támogatás. Imádkozunk gyászolókért és bánkódókért, szomorkodókért. Vigasztalj az örök élet evangéliumával. Van bűnbocsánat minden hibára, tévedésre, és nem kell nekünk elveszni feneketlen szakadékban, ha az utad a Sionra vezet el, az Isten tiszteletre. Imádkozunk gyermekeinkért, kicsikért, nagyokért, kikkel megáldottál. Örülünk, hogy te így jelzed az irgalom és a kegyelem csodáját. De segíts, hogy elég jó szülők legyünk ahhoz, hogy gyermekeink nevelve a te evangéliumodat meggyőzően adhassuk át, mert mit ér a puszta létünk, ha örökre meghalunk, de az örök élet dicsőségébe vezetsz el minket, irgalmas, kegyelmes, szeretetteljes nagyurunk, akit most is áldunk és magasztalunk, mert atyánk vagy egyszülött fiatban szent lelked által teljes szent egyháromság, mint örök Isten, légy velünk most és életünk minden napján, mert a te szövetséged dicsősége a miénk. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádjuk. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyükben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, emlékezvén Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem, hogy a mai perses adományokat az Ágnus Rádió szolgálatának támogatására gyűjtjük, így ajánljuk fel. Isten áldása legyen az Ágnus Rádió közösségének, szolgálatának, ott dolgozó munkatársak életén és igyekezetén, illetve az Ágnus Rádiót hallgató testvéreink életén és szolgálatán. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy mához egy hét, január 26-án, a vasárnap délelőtti istentisztelet után lesz az idei első közgyűlésünk, amit újévi közgyűlésnek is szoktunk nevezni, amin a tavaly évről szóló lelkészi jelentés mellett az idei esztendő főbb teendőire is határozunk közgyűlési szinten. Másodszor hirdetem. Minden választójogosult egyháztagot szeretettel hívunk. Megkérem szépen a jelenlevő presbiter testvéreinket, hogy istentisztelet után maradjanak vissza pár percre itt a gyülekezeti otthonban, hogy átvegyék a héten esedékes gyűlésre szóló meghívót. Ez azt jelenti, hogy megbeszéljük a gyűlés.

pontját is, hogy olyankor gyűjünk össze, amikor el tudnak jönni. Én szolgálat szerint itt vagyok, itt lakom. Tehát nekem könnyebb akkor tartani a gyűlést, amikor a presbitereknek megfelel. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy február 17-19 között, tehát 17-es, 19-e között háromnapos kirándulást szervezünk Hajdúszoboszlóra. Akit érdekel, aki eljönne, kérem, érdeklődjön gyülekezetünk szociális munkásánál, a tiszteletes asszonynál, ő a szervező. Már jól tudom, kapott is egy olyan szálláshelyet, amit más gyülekezetek is ajánlottak, hogy jó a hely, és nem is drága. Aki úgy gondolja, hogy velünk jönne, már tudom, hogy egy páran jelentkeztek, itt is vannak. Családos kirándulás ez. Ha van gyerek, unoka, könyörgünk, hozzák el, akár a keresztség sákramentum a jegyében, hogy a nevelés, neveltetés így is nem biztosítva. Tehát tényleg hívok mindenkit, aki szívesen és örömmel jönne velünk, őszintén. Hirdetem, hogy február 22-én délután 6 órától, ugye nem csak Magyar Kultúra Napja ez már számunkra, hanem mivel szerda, akkor annak az ökumenikus istentiszteletnek a napja és ideje is, ez a délután 6 óra, ami az ima hét jegyében a bükki görög katolikus templomban lesz. Megkért Rémusz tégzésiú, mindig elvicceljük, hogy tegzes Rémusz testvérünk, hogy hirdessem ki, és aki szívesen jönne velünk, a szállítás ingyenes, ha ott a persejbe ajánlunk valamit, az is opcionális, tudjuk, nem kötelező, nem kerül semmibe. Nem rövid az Isten tisztelet, megnyugtatok mindenkit, nem annak jegyében zajlik, hogy most menjünk, olyan rövid, hogy érdemes oda menni, 5 perc alatt szabadulunk, de nagyon tartalmas. Tényleg, ha valaki szeretne jönni velünk, a megnevezett lelkész meghívására jelentkezzen, és akkor megoldjuk a szállítást, hogy ott együtt ünnepeljünk. Római katolikus, görög katolikus, ortodox, még pünkösdista és egyéb felekezet szolgálóival együtt. Az egyéb az azt jelenti, hogy nem mindig jönnek el más felekezetektől, de néha eljönnek. Végül pedig énekeljük, testvéreim, az imanaptárunkban már ajánlott másik énekünk, a 254-es énekünk első két versszakát. A 254-es éneket a régi erdélyi dallammal énekeljük, ez a B változat. 254. ének B változatának első két versszakát énekeljük. Az ének így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten.

Áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk az ő arcát az Úr, és adjon nékünk békességet.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Molnár Virág, Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából. Paradicsomi jelenet című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan,

Őben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi, intézményi, pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hulla fáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak, mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk. Az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elvesszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.

Isten üzenete a magyarországi Molnár Virág, Mezőkovács háza és Nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Timóteushoz írt első levele, 6. fejezetének a 11. és 12. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi, és nem egészen mindennapi történetek mindennapi, és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Paradicsomi jelenet című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Paradicsomi jelenet. Ádám megint alapos késéssel érkezett haza. Éva jelenetet rendez. Az a gyanúm, hogy neked, fiam, biztosan van valakid. Mire Ádám? De hát, drágám, tudod, hogy te vagy az egyetlen nő manapság a földön. Éva zsörtölődve téreste férje mellé nyugovóra. Éjjel Ádám arra ébredt, hogy felesége az oldalát tapogatja. Mit csinálsz? Kérdezi álmos hangon. Éva ingerülten feleli. Na mit gondolsz, mit? Megszámolom a bordáidat.

Kegyetlen indulat a túláradó harag, de kiállhat meg a féltékenységgel szemben. Példabeszédek könyve 27. részének 4. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Paradicsomi jelenet című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Krédó hitépítő rovatunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban 19 óra 15 perctől is, vagy megtalálják weboldalunkon a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pálapostól Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 11. és 12. verse alapján, ezt követően pedig Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, felolvasta a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Paradicsomi jelenet című részt. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet, Pótvizsga, szeretetből. A mester nagy iskolájába ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóm előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam, a tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szerettem én, ki engem szeret, minden jó embert, akit csak lehet, de az ellenségemet, aki rágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúf, nevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet nem tudok szeretni, nem. És ezt húztam ki. Ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom. Az én mesterem és megváltóm. Nem tudom. Hiába próbálom. Szelíden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel. A legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott. Szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet eltűrni a kereszt szegeket. Eltűrni a gúnyt, gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot. A dárdaszúrást, mit értem, kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóimtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret, ha látja a te szeretetedet. Így tanított, szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra, szeretetét szívembe zárta. És most pótvizsgáztam belőle. Ott volt ellenségem is, gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem. És e szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán átalmentem. Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretett egyetemek, magasak, mégsem elérhetetlenek. Mert más tudományt

Sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.

0: vegyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan csalt a kelepcébe a herceg Rumcájsz szarvasát? Rumcájsz barátságban állt a Raholec erdő összes madarával és négy lábujával, de mindannyiuk közt a szarvast kedvelte leginkább. Pompás, koronás 36-os volt. Rumcájsz megvédte a hercegi vadászoktól, amit a szarvas apró jó téteményekkel hálált meg. Amikor Majolen a hercegnő kijött az elsötétített szobából, rábeszélte a herceget, hogy fossza meg Rumcájszt a 36-os szarvastól. Így állt bosszút. Másnap péntek következett. Manka a pataknál mosott, öblögetett. Merre rász, Rumcájsz, teregetünk, szólt be az erdőbe.
2: Mindjárt jövök,
1: hallatszott Rumcájsz hangja, és nem sokára kijött az erdőből a szarvas hátán. Úgy pompázott az agancs a 36-os fején, mint egy fa koronája. A pataknál Rumcájsz megállt, a többi pedig úgy ment, mint a vízfolyás. Manka odadobta Rumcájsznak a kijöblített, kicsavart ruhát, amit Rumcájsz a szarvas agancsára akasztott. Amikor az utolsó lobogót is rátette, a feje fölé hajló fa ágába kapaszkodott és nekilódott.
2: Allé!
1: Indította útnak a szarvast. A szarvas futásnak eredt, agancsa között süvített a szél, jól száradt a ruha. Ahogy a málnásba ért, a közelében dörrenés hangzott. A szarvas megállt, körülnézett. A bükkfa árnyékában a herceg rejtőzött cifra flintájával. A szarvas elinalt, amilyen fürgén csak tudott. Agancsán kis zászlóként ott lobogtak a ruhadarabok. A herceg nem ért célt a puskájával, neki vágott hát gyalog. Manka már vasaláshoz készülődött. Rumcájsz a vasat hevítette a tűznél. Egyszer csak futva megérkezett a szarvas, nyomában a herceg.
3: Már mehetsz és így simbe száhító kötéhelyett,
1: vetette oda gőgösen Rumcájsznak.
2: Hát az még minek,
1: csodálkozott Rumcájsz.
3: Hogy legyen, mint hohát szállítanotok,
1: folytatta tovább gőgösen a herceg,
3: mert a szarvas te magad fogod a kasti parkba vezetni, hogy legyen egy kis látványosságunk.
2: Már pedig nem lesz,
1: felelte higgadt a Rumcájsz.
3: Ez hercegi pahancs,
1: dobbantott a herceg akkorát, hogy a sár felfröccsent és összemaszatolta a szarvas agancsán száradó fehér zászlócskákat. Manka lekapott az agancsról egy zászlócskát, és a herceg hátához csapta. A herceg nem szokott hozzá az e fajta bánásmódhoz. Elkezdett franciául dadogni, és elsietett az erdőből. Rumcájsz és Manka szép nyugodtan összeszedték a száraz ruhát, és vízzel bespriccelték. De alig fogtak a vasaláshoz, a 36-os szarvas nyugtalanul toporogni kezdett és felsóhajtott.
3: Hát én megyek... Kicsimbe kell lennem.
1: Csak úgy táncolt a patája, mintha valami erősen vonzaná Jicsimbe.
2: Ugyan mi dolgod van Jicsimben?
1: Próbálta lebeszélni az útról Rumcájsz. Kifogott rajtam a herceg. Felelte szomorúan a 36-os.
3: Nézd csak fel, Rumcájsz, a tornyos kapura.
1: Rumcájsz oda irányította a zsivány távcsövet és belenézett. A torony erkélyén ott állt a herceg, és egy fejvő

0: vörös káposztát mutatott a szarvas felé. A 36-os dobbantott, és árkon bokronát egyenesen jicsimbe nyargalt.
1: Ezt jó kieszelte a herceg meg a hercegnő,
0: bolintott rosszkedvűen Rumcájsz.
1: A vörös káposztának a szarvas nem tud ellenállni.
0: Manka megsajnálta a 36-ost, amiért ezentúl a kastélyparkban fogják mutogatni, mint egy majmot. Rumcájsznak is betelt a pohár.
1: Ezt nem hagyom,
0: kiáltotta, és a szarvas után iramodott. A mezőn érte csak utol nagy sokára. Felpattant a szarvas hátára, és együtt ügettek tovább a császári országúton Jicsin felé. Amikor a herceg már jól kivehető távolságba került, Rumcájsz a 36-os sűrű agancsa mögé rejtőzött. A herceg örömében, hogy ilyen szépen sikerült a terve, ugrándozni kezdett. És hogy a továbbiakban is minden ilyen szépen sikerüljön, újra felmutatta a szarvasnak a vörös káposztát. A herceg mellett ott állt Fricsek. Kezében neki is egy fej vörös káposzta, mint ha egy nem lenne elég. Így csalogatták a szarvast a tornyos kapuig. Ott a 36-os felágaskodott, hogy elérje a káposztát.
2: Előbb dehakción a kapu, aztán a főtéren át egyenesen a kastélykert, ott majd bekapod a káposztátat,
0: csalta tovább a herceg. Elérkezett Rumcájsz ideje. Kinézett a szarvas agancsa mögül, és egy zsiványosat kurjantott.
1: Ha a herceg úgy jó hagyja direkción, hát direkción!
0: Biztatásként a lábát a szarvas oldalához szorította. A szarvas nekifutott mind a 36-os erejével. Be akart rohanni a térre, de hatalmas agancsa nem engedte át a kapun. A torony megingott. Ettől a herceg megzavarodott, és egy álló héten át minden forgott körülötte. Aztán Rumcájsz nagy rumcájszos erejével hátrahúzta a szarvast a kapuból, és visszavezette a Raholec erdőbe. Jicsinben azóta ez a szólás járja.
1: Kapun keresztül ne üzz szarvast!
3: Egy napja volt tegnap előtt.
4: Egy napja volt tegnap.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, ó, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés.

0: Sugorhatsz, nyuszi hopp, nyuszi hopp, már is egyet elkapott.
1: Vásár.
2: Olcsó az alma! Itt van halomba! Aki veszi, meg is eszi.
3: Kis trombitát vegyenek! Pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket! Mézes bábot vegyenek!
2: Tükrös szívet, szépet! Szalad igazán, igazán! Köszörűs vagyok én! Kutyaszánon futok én!
4: Van egy csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó.
2: Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán. Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
4: Van-e ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
2: Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán. Hogyha ilyet hordanék.
5: Érkezik a vándorcirkusz.
2: Bizony sose bánnám.
5: Hoznak elefántot. Tarka bohóc vezeti, Füstipisti követi.
4: Ilyet sose látott.
2: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
3: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával ő karikázik, a kezével ő citerázik, az orrával orrganázik, a fülével figurázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik.
2: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom, idd már.
4: Ki ne fusson!

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

esküszöm rá, hogy csak is Pesten. A nő hol olyan észbontóan remek? Még a lapok is azt írják, Pesten.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

Bentley-vel. Zsikorgatja egy koldus a fogsorát, a hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy araszit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.